0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

You're Wondering Now, ez volt Amy Winehouse dala, és ezzel a dallal köszöntjük a kedves hallgatókat, így augusztus 29-én, szombat kora reggel. Egyébként 5 perccel vagyunk, 5:30 után, és ahogy azt már megszokhatták, ez itt a Jó Öreg Móra Vidéki Magyar Rádió. Ismerjük, szeretjük, és ugye reméljük, hogy ma is velünk fognak tartani, és hallgatni fogják az MMR-t. Ugyanis, hát nálunk is lesznek különféle érdekes programok, ha pedig esetleg úgy döntenek, hogy mégsem tartanak velünk, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe a mai lendvai szüretet is egyébként. Átnézzük majd még, hogy milyen más programok várják önöket a hétvége folyamán, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. Na de egyelőre szép jó reggelt kívánunk mindenkinek ismételten, reméljük, hogy mindenki kipihenten kelt fel, és hogy sikeresen ugyebár neki kezdhet ennek a mai szombat reggelnek, illetve ennek a szombati napnak, és egyben reméljük azt is, hogy nem fognak unatkozni, hogyha velünk tartanak. Ugyanis, ahogy említettük, jobbnál jobb műsorok várják itt önöket az MMR-en, és ugye jobbnál jobb zenék, amiket egyébként Király Boglárka válogat. Aztán a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban, Bencik István, a híreket ma Szabó Rudolf szerkeszti, műsorvezető Göncz Tamara. Mi leszünk itt önökkel déli 12 óráig, hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk. Jó ébredezést kívánunk mindenkinek, érkezik D. Nagy Lajos és az Egy éjszaka, nem a világ.

0: Egy éjszaka nem a világ, mi pedig az éjszakán már túl vagyunk, és egyébként ugye szokják mondani, hogy kora reggel jobban vág az embernek az agya, úgyhogy jó zenék mellett most egy kicsit tanulhatunk is, méghozzá Jobbágy Klárától érkezik a ma reggeli mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
2: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Nyár végén, őszelején a szántóföldi munkák közül a repcevetésére fókuszálnak a gazdák. Az idei évben a repcevetése a klímaváltozás és a nyári aszály miatt kissé módosul, ugyanis míg a hagyományos optimális vetésidő a nagyfőn szerint augusztus utolsó hetétől szeptember 15-e közé esik, az ilyen száraz években, mint amilyen az idei is, a szakemberek inkább azt javasolják, hogy a gazdák próbáljanak biztosra menni, és várják meg az első, jelentősebb csapadékot. Emiatt a vetésidő akár teljes mértékben szeptemberre tolódhat. A repce optimális vetési idejét számos tényező határozza meg, többek között az érvényben lévő mezőgazdasági intézkedések. De ezek közé tartozik még a talajállapot, és vele kapcsolatban a talajban az aszály okozta kár is. A gabonafélék betakarítása után a földeken a rajtuk kikelő árvakerést sekélyen be kellett forgatni a mélyebb rétegekbe. A szakemberek szerint ezt szárazabb körülmények között mélyebben, nedvesebb talaj esetén pedig sekélyebben kell elvégezni. Arra kell azonban ügyelni, hogy egy adott talajon az úgynevezett mélységi talajtömörödés elkerülése érdekében a nyári talajművelések mélységét időről időre változó mélységben kell elvégezni, nehogy a talajban egy tömörödött réteg alakuljon ki, mert az nem csak a növények gyökérfejlődését akadályozza majd, hanem a csapadék mélyebb rétegekbe való lejutását is. Miután a repcének apró magja van, ezért nagyon fontos a vetés előtti talaj előkészítés minősége. Akármilyen módon is készítjük elő a magágyat, fontos, hogy az sima, apró morzsás legyen. A szükséges kivetendő magmennyiség négyzetméterenként 30-50 magot jelent, annak megfelelően, hogy fajtát vagy hibridet vetünk. Az időjárás miatt az utóbbi években előtérbe kerültek a gyors kezdeti fejlődésű, szárazságtűrő és rugalmas alkalmazkodó képességű új generációs hibridek. Annak ellenére, hogy évről évre jobb hibridek kerülnek forgalomba, sajnos a repce vetés területe egyre csak csökken. A hanyatlás mögött három egymást erősítő tényező áll. Az első a klíma. A repce érzékeny az őszikelésre, a télből való kijövetelre, a tavaszi fejlődésre és a virágzás, illetve a betakarítás körüli időjárásra is. A csapadékszegény, hektikus szezonok, a későn érkező esők, a tavaszi fagyok, a nyári hőstressz és a betakarítás előtti viharok együtt egyre nagyobb kockázatot jelentenek. A következő ok a problémás növényvédelem. A repce ma már sok gazdaságban nem a betegségek, hanem a kártevők miatt vált különösen kockázatos növényé. A károsítók közül a bolhákkal, az ormányosokkal és a repcefénybogárral gyűlik meg a bajuk a gazdáknak, és azzal, hogy ezek a szélsőséges időjárás miatt gyakran korábban jelennek meg és tovább károsítanak, mint az eddig megszokott volt. A harmadik tényező a gazdaságosságának a drasztikus romlása. A megfigyelések szerint térségünkben az elmúlt 5 évben majd minden évben a vegetáció egészen novemberig meghosszabbodott. Mindezek ellenére fontos lenne a jó áttelelés érdekében, hogy a repce kerés után kellőképpen megerősödve menjen a télbe, majd azt átvészelve tavasszal gyorsan tudjon startolni. Ugyan a repcének erőteljes gyökérrendszere van, ami megpróbál mélyebb rétegekbe is lehúzódni, mégis legtöbbször a növények kipusztulását az őszi-téli időszakban a gyökérzet nem megfelelő fejlettségi állapota, a vetésmélységben felgyülemlő nedvesség vagy adott esetben annak kiszáradása szokta okozni. A repcetermesztés sikere sok esetben már a vetéssel eldől. Fontos azért, hogy jó időben kerüljön földbe, kerülve a porbavetést, a rossz minőségű, göröngyös magágyat, mert ezekből biztosan, hogy rosszul kell ki. Az őszi időszakban fontos, hogy a repce foszforral, káliummal, borral, kénnel és természetesen nitrogénnel jól legyen ellátva. De ez utóbbival csak annyival, nehogy a növények túl fejlett állapotba menjenek a télbe. Őszi időszakban a mérések alapján a repce hektáronként 30-40 kg nitrogént használ fel. A szakemberek szerint egy tonna repcetermés 40-60 kg nitrogént, 25-30 kg foszfort, 40-60 kg káliumot, majd ugyanennyi kalciumot, valamint 7-12 kg magnéziumot von ki a talajból. Egy 4 tonnás hektáronkénti terméshez, így az előbb felsoroltak alapján hektáronként 2-240 kg nitrogénre van szükség, valamint 120 kg foszforra és 180-200 kg kalciumra. Mindezek egyharmadát ősszel, kétharmadát pedig tavasszal kell kijuttatni. Miután a repce igencsak kénigényes növény, ezért fontos lenne, hogy olyan alaptrágyát válasszunk a számára, amely tartalmazza az utóbbi fontos elemet is. Az alapelemek és a kém mellett ősszel jó volna bort is adni a számára, és miután a repce nem szereti a savanyú talajokat, ezért a meszezéséről sem szabad elfeledkezni. A meszet azonban már a repce előtti növény tarlójára kellett volna elszórni, majd a tarló művelésével egy időben azt a mélyebb rétegekbe kell aládolgozni. Tisztelt hallgatóink, aki növénytermesztéssel foglalkozik, az jól tudja, hogy munkájának sikere mennyire időjárás függő. Az idei év is bebizonyította ezt. Remélhetőleg őszi vetésű növényeink az előző vegetációhoz képest jobb körülményeket kapnak majd az elkövetkezendő hónapokba. Ahogy a mondás is tartja, a remény hal meg utoljára. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: This one I feel in broken hearts.

Blue Lagoon és a Heartbreaker, mi azért nem leszünk szívtörők, és ugye a mai kora reggel folyamán sem maradhat el az, hogy felköszöntsük az augusztus 29-én ünneplő névnaposokat. Na egyébként, ha már augusztus 29-e, akkor ezen a napon kettő fő névnaposunk is van, ezek pedig a Beatrix és az Erna nevek. A Beatrix latin eredetű név, jelentése boldogító, boldogságot hozó. Az Erna pedig ófelnémet eredetű név, az Ernesta önállósult német becézőjéből származik. Jelentése komoly, határozott, különösen a harcban. És egyébként, míg a Beatrix ugye augusztus 29-én főnévnapos, addig még január 18-án, július 29-én és október 14-én is ünnepelhet, az Erna pedig január 12-én és május 5-én ünnepelheti még meg a neve napját. De ugye a Beatrixen és az Ernán kívül is vannak még olyanok, akik bár augusztus 29-én nem főnévnaposok, azért fel lehet őket köszönteni. Ezek pedig akkor a János, Kamilla, Szabina, Cézár, Kandida, Sebő és Szabin nevek. Úgyhogy ha felfedeztek esetleg az említettek között egy ismerősen csengő nevet, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy mindenképpen köszöntsék fel őket így a mai nap folyamán, vagy akár már a kora reggel folyamán, hogyha tudják, hogy szombat reggel már ilyen korán ébren is vannak. Kedves névnaposok, mi is nagyon boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak természetesen nagyon boldog születésnapot, és kellemes ünneplést mindnyájuknak. Zenével folytatjuk, de pontban 6-kor érkezik a legfrissebb időjárás információ, és ugye majd rátekintünk az utakra is.

0: időjárás. Hat óra pontos idő, augusztus 29-e a mai dátum, és egyébként szombati nap van. Ma ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és önök pedig akkor a legfrissebb időjárási információkat hallhatják, ami ugye a mai reggelt illeti. Na lássuk is, hogy akkor milyen idő vár ránk teljesen pontosan így a mai nap folyamán, és hogy érdemes lesz-e elhagyni az otthon melegét. Ugye a reggeli órákban egy kicsit nyugodtabb volt az időjárásunk, néhol egy-egy erősebb szél fuvallat is érkezett ide a Muravidék környékére, de azért a továbbiakban Szlovénia északi és nyugati részein elszórtan még ezen kívül záporok is várhatóak. Elvétve erősebb széllökésekkel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. A reggeli minimum hőmérséklet 17 és 21 Celsius fok között alakul, a Száva felső völgyében pedig 15 Celsius fok körüli értékek várhatók. Napközben változóan felhős, időnként napos időre számíthatunk így a mai szombati nap folyamán. További záporok és elszórtan zivatarok is várhatóak. Szlovénia belső területein a keleti irányú szél megélénkül, a nappali csúcshőmérséklet pedig 27 és 32 Celsius fok között alakul, míg a Száva felső völgyében 24 fok körüli értékeket mérhetnek. Holnap, azaz vasárnap, nagyrészt derült idő várható. Reggel egyes völgyekben köd vagy alacsony szintű felhőzet maradhat még. Aztán hétfőn és kedden napos időnk lesz. A hetet délután, és a hét első napját, ennek a délutánját a Szlovénia északi részén elszórtan záporok és zivatarok kísérhetik. Egyébként pedig időjárásunk ismét felmelegszik majd, úgyhogy érdemes akkor erre is készülni, ugye a következő hét alkalmával. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami Szlovéniát illeti, ugyebár. Lendva, ha minden igaz, akkor jelen pillanatban 25 fokos, és egyébként, bár mondanánk, hogy ez így van a közeli Muraszombatban is, nincs, ott egy kicsivel hűvösebb van, egyébként 23 fokot mérnek jelen pillanatban. Aztán Ljubljana 19 fokos, Maribor 20, Celje 19, Nova Mesto 20, Koper 23, Kredaricán pedig 10 Celsius fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át Magyarországon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar, déli óráktól főként az ország déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. A hőmérséklet napközben 28-34 fok körül lesz, késő este 19-27 fok között valószínű. Aztán holnap, azaz vasárnap, többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor, illetve a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad Magyarország felett. Hétfőn gomoly felhős, napos időre számíthatnak, helyenként nagyobb eséllyel a nyugati, északnyugati tájakon lehet zápor, illetve zivatar, kedden pedig az éjszaka, illetve a hajnal lehet felhősebb, nagyobb eséllyel ekkor lehetnek záporok, zivatarok, de a keleti harmadban és az Alpok alján délután is kialakulhatnak ezek. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarországon. Lenti 22 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsán 23 fokot mérnek, Szentgotthárdon 22-t, Szombathely is 22 fokos, Budapest pedig 21 Celsius fokos jelen pillanatban. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, arra viszont azért szeretnénk figyelmeztetni a kedves hallgatókat, akik szeretnének itt a Lendva központjában közlekedni, hogy egyébként 2 órától a mai lendvai szüret keretein belül meg lesz rendezve egy felvonulás, és emiatt, mint ahogy azt például a Bográcsfeszten is megszokhattuk, a főutca egy ideig le lesz zárva, úgyhogy nem lesz járható, erre azért legyenek figyelemmel, hogyha esetleg erre közlekednek valamelyik pontban. 2 órától néhány percig, vagy akár egy fél órán, egy órán keresztül a főutca itt Lendván járhatatlan lesz. Ezen kívül, ahogy már említettük, Muravidék Kossuth-i forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról. Távolabbra viszont azért már ilyen kora reggel, kora szombat reggel is történtek esetek, többek között a tengermelléki autópályán Koper irányában Posztolyna előtt útépítési munkálatok miatt lezártak egy forgalmi sávot, úgyhogy ha valaki arra tart, akkor érdemes óvatosan közlekednie, ugyebár. Ami pedig akkor a rendőröket illeti, a jelentések szerint ma Lendva körzetében találkozhatnak gyakrabban radarral, úgyhogy nem csak azért, mert ugye kettőtől járhatatlan lesz a főutca, hanem már csak a radar miatt is érdemes betartani akkor a szabályokat, és óvatosan vezetni. De ahogy ezt megszokhattuk, ez nem azt jelenti kötelező jelleggel, hogy csak Lendván kell óvatosan vezetni, és sehol máshol nem. Úgyhogy, ha ma autóba ülnek, akkor bármerre is tartsanak, vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és legyenek figyelemmel másokra is az utakon. Azért jól tudjuk, hogy nem egyedül vagyunk az autóval, hát nem egyedül vagyunk az utakon, úgyhogy érdemes másokra is akkor figyelemmel lenni, hogy aztán nem csak mi, de mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést, és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.

A jó reg, jól ismert Republiktól szólt a dal, egy szó, egy hang, ez volt a címe. És reméljük, hogy most már mindenki sikeresen felébredt, és ki is kelt az ágyból, na meg esetleg megivott egy jó, finom bögre kávét, vagy esetleg kakaót, de a tea is nagyon jól tud jönni így a kora reggeli órákban, vagy egy bögre meleg víz. Na de, hogy egy kis érdekességgel is érkezzünk, azt egyébként tudták, hogy ma van, vagy lenne Michael Jackson születésnapja. Ugyanis ő 1958. augusztus 29-én született teljesen pontosan, úgyhogy már egy információval okosabbak lettünk. És egyébként, ha már zene, akkor érdemes megemlíteni, hogy azok esetleg, akik szerettek volna ellátogatni a Tábor Fesztiválra, azoknak üzenjük, hogy egyébként ma van az utolsó napja, úgyhogy ha még ma szeretnének kilátogatni erre a fesztiválra, akkor ezt még megtehetik, illetve ugye, ha minden igaz, akkor szerezhetnek jegyet is rá még. Na de, ennyi információ után mi most folytatjuk zenével, és valószínűleg az senkinek nem kell elárulni, hogy pontban fél hétkor, nem mással, mint reggeli terápjáróval várjuk majd önöket, úgyhogy érdemes részletekért velünk tartani a folytatásban is.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A lendvai kétnyelvű középiskola a Márt Metál vállalattal közösen sietett a muraszombati szociális foglalkoztatóközpont segítségére, és érettségi diplomamunkaként dolgozták ki a számukra egy lézergravírozó gépet. Nick Barbarics, Lukasz Simon és Lukasz Nyakás diákokat Szlavko Rezsonyai és Mária Raduha tanárok irányították. Botka Ágnes összeállításából következik részlet.
2: Morski sobotni smo dobili eno naročilo, izdelujemo ene lesene od pirače,
3: Muraszombatban kaptunk megrendelést üvegnyitók elkészítésére fából, hátlapjukon gravírozással. Akkor született meg az ötlet, hogy ne keressünk ehhez kivitelezőt, akinek fizetnünk kellene, mert az ilyesmi igen költséges, hanem egy munkatársunk felvette a kapcsolatot a lendvai kétnyelvű középiskolával, ahol érettségi feladat lett egy ilyen lézeres gravírozógép kidolgozása. Három diák Szlavko Rezsonya tanár irányításával dolgozott rajta. Köszönetet mondok az iskolának ezért, mert a gép által a jövőben már egyedül tudjuk kidolgozni a termékeket, és új ötletek megvalósítására is ösztönöz bennünket. És talán még lesz megrendelünk. 164-en vannak a szervezeti egységeinkben, akiket különböző területeken foglalkoztatunk. Egyeseknek jobb, másoknak nem annyira jó a kézügyessége. Gondolom, nagyon örülnek majd ennek a gépnek, amit a mentorok szigorú felügyelete alatt használunk majd, követve a munka és egészségvédelmi előírásokat. Szeretném, ha másokat is meggyőzhetnénk, rendeljenek nálunk valamilyen alkalmi tárgyat, hiszen intézményünket ebből tartjuk fent. Az alkalmazottakat is díjazzuk az elvégzett munkáért. Ezért felszólítok mindenkit, hogy keressék a munkaközpont kínálatát.
2: Vábim tiszteké, potrebújajó káodnász, de szóbarné a Navarszonadőnyi Center.
4: Nyilatkozta Darko Krajnc, a Muraszombati Szociális Foglalkoztató Központ megbízott igazgatója.
1: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terepjáróban Botka Ágnes összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Sok ember automatikusan kerüli a kenyeret, ha a vércukorszint stabilizálása vagy egészséges táplálkozása cél, különösen akkor, ha valaki inzulinrezisztenciával vagy cukorbetegséggel él. Azonban a kenyér nem feltétlenül ellenség és jó választással, rozsban és fehérjében gazdag változatokkal, még a vércukorszint kiegyensúlyozásához is hozzájárulhatunk, írja a Noszalti. Dietetikusok szerint nem csak az számít, hogy mennyit eszünk, hanem az is, milyen kenyérfélét választunk, mert néhány típus lassabban emeli meg a vércukorszintet, mint mások. Ahhoz, hogy a kenyér fogyasztása ne okozzon gyors vércukorszint emelkedést, érdemes olyan típusokat keresni, amelyek több rostot és némi fehérjét tartalmaznak, és ahol a feldolgozás folyamata is lassítja a szénhidrátok lebomlását a szervezetben. És most a Noszalti jóvoltából mi tudunk ajánlani ötöt is elsősorban ezekből a kenyerekből, hogy milyen kenyér jó a vércukorszintért a dietetikusok szerint. Na elsőként a listán itt van a csíráztatott gabona kenyér. Ebben a kenyérben a gabonaszemek csíráztatva lettek, mielőtt ugye liszté váltak, ami aztán lebontja a keményítők egy részét, így a szénhidrátok lassabban szívódnak fel, és ez mérsékli a vércukorszint kiugrásokat. Aztán a 100%-ban teljes kiörlésű búzakenyér olyan épp gabonaszemeket tartalmaz, amelyek lebontása több időt vesz igénybe, így a glükóz fokozatosan kerül a véráramba, így aztán akkor ez a kenyér is tökéletes választás tud lenni. De egyébként a hajdina kenyér is egy nagyon jó választás. A gluténmentes hajdina ugyanis magas rost és fehérje tartalmú, ami előnyös lehet mindazoknak, akik jobb glükóztoleranciát szeretnének elérni. És ezen kívül még itt van a kovászos kenyér is, ugye, hogy azt jól tudhatjuk, a kovászolási folyamat során természetes erjesztő baktériumok és élesztők dolgoznak, ami olyan szerves savakat hoz létre, amelyek lassítják a szénhidrátok lebomlását, így a vércukorszint egyenletesebben emelkedik. Végül pedig itt van nekünk még a zab vagy árpa kenyér is. Ezek az összetevők különösen sok béta-glükánt tartalmaznak, ami segít lassítani a cukrok véráramba jutását, így támogatva az egyenletes vércukorszintet és jobb inzulinválaszt. Tehát ezek akkor azok a kenyerek, amik jók a dietetikusok szerint, ha törődünk a vércukrunkkal, úgyhogy akár ki lehet őket próbálni a jövő hét folyamán, vagy akár már ma, ki tudja. Lehet, hogy épp valakinek most megjött a kedve kenyeret majszolgatni. Na nekünk pedig zenéhez jött meg a kedvünk, pontosan ezért érkezik az Acoustic Planet és a Felettünk a mindenség.

Felettünk a mindenség, felettünk pedig még jó sok zene ebben az órában. Na de, ahogy azt már megszokhatták, pontban 7 órakor nem más, mint Szabó Rudolf várja majd önöket a mai szombati reggel első és egyben legfrissebb híreivel, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Moravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. Október 11-én 3 konzultatív népszavazást tartanak Szlovéniában. A választók a szociális segély közérdekű munkahoz kötéséről, az RTV hozzájárulás eltörléséről, valamint a harmadik országbeli állampolgárok helyhatósági választójogáról mondhatnak véleményt. A referendumokat a kormánykoalíció és a Resznica párt képviselői kezdeményezték és támogatták, az ellenzék viszont ellenezte. A szavazást ugyanazon a napon tartják, mint a parlamenti vizsgálatról szóló törvénymódosításról rendezett népszavazást. Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti gripeneket pénteken. A repülőgép Szlovénia felül Ausztrián keresztül Csehország irányába tartott, azonban nem létesített rádiókapcsolatot a polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti géppár is felszállt, így a Magyar Honvédség vadászgépei visszaléptek alacsonyabb készenléti fokozatba. A kisgép pilótája azonban az osztrák vadászgépeket észlelve Feltőszent Miklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Időközben helyreállt a rádiókapcsolata az osztrák légiforgalom irányítással, és Kapovár térségében elhagyta a magyar légteret Ausztria irányába, a gripenek pedig visszatértek a kecskeméti bázisra. A légsértés és légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánta az űrnagynak. A magyar légierő JASZ 39 Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerlelást követően katapultált. Az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája gerincsérülést szenvedett. Emiatt megműtötték. Sport. A Koper győzelmével az Alumini ellen kezdődött péntek este a szlovén labdarúgó élvonal 7. fordulója. A vendégek Rimac góljával az 53. percben nyertek 1-0-ra Kidričevóban. A bajnokság ma 2 mérkőzéssel folytatódik. 17:30 a Radomlé az olimpiát fogadja. 20:15 rendezik a Bravo Mura találkozót. Holnap a Grosszupje vendége lesz a Celje, míg a Lendvai Sportparkban a Nafta 4:45 a Maribort fogadja.
2: Időjárás.
1: Ma a tengerparton többnyire derült idő várható, máshol változóan felhős lesz az ég. Elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Országszerte folyamatos a forgalom. A Lendvai Szüret 2026 rendezvény miatt több útszakaszt is lezárnak ma Lendván. A Malom utca reggel 8 órától délután 4 óráig lesz zárva a Király Optika és a Nölöbö lendvai kirendeltsége között. A Fő utcán 14 és 16 óra között lesz forgalomkorlátozás a Volt középiskola parkolójától a Fő utca 2-nél található körforgalomig. A Mercator és az Ármanyomda közötti útszakasz ma délután 4 órától vasárnap hajnali 4 óráig lesz lezárva. Ugyancsak ma 14 órától vasárnap hajnali 4 óráig nem lehet közlekedni a Vasút utcában és a Zsupáncsics utcában. A lezárások idején a forgalmat megfelelő kerülő utakon vezetik el.

és Mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mázl, egy kis Mázli.

0: Ázli Fesztivál Sálovciban és Domonkosfán augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. A 18.30-tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincs-e semmi igényem, csak nap süssön rám, azt kérem. Ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg élmény.

12 perccel vagyunk, 4:48 után elérkezett ez a pillanat is ezen a mai augusztus 29-i szombati napon, és ha már egyszer ugye említettük, hogy hányadika is van, akkor érdemes fellapoznunk az évforduló naptárat. Na nem, mintha nem lenne már így is úgyis tervben. Egyébként augusztus 29-e, azaz a mai nap, a 241. nap az évben. És a mai napon hunyt el Jos Kozák, szlovén író, méghozzá 1964-ben. Aztán 2010-ben, szintén a mai napon, Sasa Vegri, szlovén írónő hagyta el az élők sorát. Ezen kívül 592 éve megszületett Janus Pannonius, humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi líra első jelentős képviselője. Pontosan 500 éve a Mohácsi csatában a török szultán legyőzte a II. Lajos király vezette magyar hadsereget, a király életét vesztette. Aztán 246 éve megszületett Dominik Ingres, francia klasszicista, festő és grafikus. 171 éve megszületett Stetka Gyula, festőművész. Aztán 146 éve Szekrényesi Kálmán átúszta a Balatont Siófoktól egészen Balatonfüredig. És egyébként 111 éve annak is megszületett Ingrid Bergman, háromszoros Oscar-díjas svéd filmszínésznő. És ahogy azt már ugye a kora reggeli órákban is említettük, ma van, illetve lenne a születésnapja, teljesen pontosan a 68. születésnapja Michael Jacksonnak is, ugyanis 1958. augusztus 29-én látta meg a napvilágot. És ha már zene, akkor 1991-ben, pontosan a mai napon a bostoni WFNX rock rádió bemutatta Nirvana második Nevermind című albumát, elejétől a végéig lejátszva a nem sokkal utána klasszikussá váló lemezt. Ezen a lemezen szerepelt pedig az grunge korszak egyik legismertebb himnusza is, ez nem más, mint a Smells Like Teen Spirit, ami nálunk is szólni fog.

Ahogy azon a dalban is elhangzott, oh yeah, whatever, never mind. És ugye ez az a bizonyos album, amiről a dal is származik. Egyébként pedig érdekesség, hogy Kurt Cobain, aki még nem tudná, egyszerűen utálta ezt a muzsikát, mert ugye sokkal híresebb lett, mint amire ő valaha is számított, és Cobain soha nem akart egy igazán híres zenész lenni. Inkább maradt volna meg az underground grunge világban, de hát ez lett a vége, ugyebár, és mi azért nem bánjuk, mert a Smells Like Teen Spirit mai napig is egy ikonikus dal. Na de visszatérve az évfordulókhoz, 103 éve a mai napon született Lord Attenborough, Oscar-díjas angol filmrendező, színész és producer. Aztán 88 éve meghalt Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. 87 éve megszületett Koncsák Jolán, olimpiai bronzérmes diszkoszvető, súlylökő, gerelyhajító és edző. Aztán 84 éve megszületett Csavlek András, Munkácsi díjas festőművész. 82 éve a Szlovák Köztársaság nemzeti ünnepe a mai nap, azaz augusztus 29-e. És 81 éve megindult a Szabad Föld című hetilap a Magyar Kommunista Párt falusi hetilapjaként. 73 éve meghalt Mihály Dénes gépészmérnök, akinek a világon először sikerült mozgó tévé közvetítést adnia. És 60 éve megszületett Tóth Ildikó, Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész. 44 éve a mai napon, hogy 67. születésnapján elhunyt Ingrid Bergman, háromszoros Oscar díjas svéd filmszínésznő. És 360 éve annak is, hogy meghalt Frans Hals, holland barokk festő, a kor egyik legjobb portréfestője egyébként. De még ezen kívül 134 éve annak, hogy megszületett Salamon Ferenc, kritikus, történész, szerkesztő, egyetemi tanár, akadémikus. Mi pedig akkor vissza is térünk a zenéhez. 80 éve megszületett Fajloni Donatella, olasz származású magyar zongoraművésznő, illetve 83 éve megszületett Dick Halligan, billentyűs, fuvolás és énekes a Blood, Sweat and Tears csapatból. 68 éve John Lennon és Paul McCartney mellé belépett a Quarrymen zenekarba George Harrison. És amihez zenét is tudunk társítani, az nem más, mint hogy 1987-ben, augusztus 29-én a Def Leppard a Hysteria című albumukkal elérte az első lista vezető helyezést az Egyesült Királyságban. A lemez az Egyesült Államokban is az érre került egyébként következő év júliusában, miután 49 hét alatt küzdötte fel magát a csúcsra. És ha már Def Leppard, akkor érkezzen az egyik legikonikusabb daluk, a Porszom Sugar on Me.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Augusztus 29-e van, szombati nap, a mai 3 perccel vagyunk hajszál, pontosan 7:30 után, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió. Önök pedig a legfrissebb időjárási információkat hallhatják, mind a mai napra, mind pedig az elkövetkezendő napokra akkor, illetve az elkövetkezendő hét első kattó napjára is. Na lássuk akkor, hogy milyen idő vár ránk. Ma a tengerparton többnyire derült, másút változóan felhős időre lehet számítani. Néhol még előfordulhatnak záporok, illetve elvétve zivatar is kialakulhat. Szlovénia belső területein keleti irányú szél élénkül meg. A nappali csúcshőmérséklet egyébként 23 és 28 Celsius fok között, a tenger melléken pedig 30 Celsius fok körül alakul. Holnap túlnyomó részt derült idő várható. Reggel a belső területek mélyebben fekvő részein foltokban köd képződhet, a reggeli minimum hőmérséklet pedig 12 és 17 Celsius fok között, a tengerparton 20 fokig, a nappali csúcsérték pedig 26 és 31 Celsius fok között valószínű. Hétfőn napos, és ismét valamivel melegebb időre lehet számítani. Késő délután és este, főként északon elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Aztán kedden kezdetben változóan, illetve többnyire felhős lesz az ég, de napközben felszakadozik a felhőzet is Szlovénia felett. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Lendva 22 fokos, a közeli Muraszombat 21, Novomesto 20, Ljubljana 19, Celje szintén 19, Maribor 20 fokos, Koper 23, Kredalicán pedig 10 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma, ha minden igaz, akkor északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át Magyarország felett, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap is. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A déli óráktól főként Magyarország déli és keleti részén fordulhat elő csapadék, az egyre nagyobb területen északnyugatira, illetve nyugatira forduló szél pedig akkor meg is erősödik. Kora délelőttig északnyugaton viharossá fokozódhat a széllökés, de zivatarok környezetében másutt is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28-34 fok között, késő este 19-27 fok körül valószínű. Aztán holnap, azaz vasárnap, többnyire napos időre számíthatnak, kevés komoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Délutánra ez bőven fel fog melegedni, 30 és 35 fok közé még hozzá, ugye, ahogy akkor ezt említettük. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, helyenként nagyobb eséllyel a nyugati, északnyugati tájakon, lehet egyébként zápor is, illetve zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar körül erős széllökések is várhatóak Magyarország szerte. Aztán az éjszaka, illetve a hajnal lehet felhősebb, nagyobb eséllyel ekkor lehetnek záporok, zivatarok, de a keleti harmadban és az Alpok alján délután is kialakulhatnak ezek. Napközben szakadozik a felhőtakaró, kisüt a nap, az északi-északnyugati szél pedig meg is élénkül. De pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lenti jelen pillanatban 22 fokos, Zalaegerszeg 21, Nagykanizsán is 21 fokot mérnek, Szentgotthárd is 21 fokos jelen pillanatban, és egyébként a Szombathelyen sincs másképp. Budapesten pedig akkor már egy kicsivel magasabb, 23 Celsius fokot mérnek jelenleg. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
2: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadást, de azért továbbra is figyelmeztetjük azokat, akik ma szeretnének Lendvára érkezni, ugye a belvárosba, hogy érdemes figyelemmel közlekedni. A főutcát 2-től biztosan le fogják zárni a mai lendvai szüret miatt, úgyhogy az egy ideig járhatatlan lesz, illetve ugye akkor más út is lehet számítani különféle útlezárásokra, hogyha errefelé tartanak, akkor legyenek türelemmel, és ugye a amit a rendőrök, illetve akik kint vannak, azoknak az utasításait kövessék, és akkor minden rendben lesz, el tudnak majd érni a céljukhoz. Ezen kívül Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, távolabbra viszont megint csak vannak történések. Többek között a Steyr autópályán Szlovenske Konyice és a Golorebro alagút között Ljubljana felé haladva van torlódás jelen pillanatban. Ezen kívül pedig még a Karavanke alagút osztrák oldalán, Szlovénia felé haladva is van forgalmi dugó. Itt az alagutat időszakosan le is zárják. Ha arra felé tartanak, vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és ugyebár legyenek türelemmel az utakon. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma Lendva körzetében ellenőrzik a gyorshajtókat, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy más út nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha nem Lendván járnak, de bárhol máshol, akkor is vezessenek óvatosan, tartsák be a szabályokat, legyenek figyelemmel másokra is, mert ugye nem egyedül vagyunk az utakon, és nem csak a saját biztonságunkra, hanem másokéra is kell ügyelni. Így aztán akkor, hogy még egyszer elmondjuk, vezessenek óvatosan, hogyha ma autóba ülnek, hiszen mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Hajd meg nekem a dalt, ez volt Gáspár Laci dala, és ugye a jó kis funky gitár riff sem maradhatott ki belőle. Na de ha már egyszer magyar zene, akkor zajlik az élet a Hiperkarma házatáján is. Tavaly lett 25 éves a zenekar, és vele együtt a kultikus debütáló nagylemezük, ráadásul ősszel egy remek új albummal is kijöttek. Az Írd és Mond visszatérés ahhoz a hangzáshoz és lírai világhoz, amelyért annak idején megszerettük őket. Ismerős, nyers és fájdalmasan emberi. Idén az Amondó című második lemez jelent meg vinilen, és ezen felül is van még mit ünnepelni. Bércesi Robi 50. születésnapját, amit az énekes dalszerző stílusosan szólóban egy akusztikus koncerttel tesz meg, ami egy zenés számvetés is lesz az eddigi életéről, tudhatjuk meg a Rekorderen. 2x50 percben fogom előadni bő 30 éves dalszerzői pályafutásom legemlékezetesebb darabjait időrendi sorrendben. A 90-es évek szárnybontogatásaitól kezdve a 2000-es évek elszállt utazásán, a felemelkedésen, a bukáson és az újjászületésen keresztül egészen mostanáig. Majd a műsor végén 23 óra 15 perckor, amikor születtem, a jövőbe is rövid bepillantást engedek. Árulta el Robi a Rekordernek. Szeptember 12-én tehát érdemes akár jóval korábban is érkezni a zeneházába, mert aznap tartják az Independent Label Fair-t, a független lemezkiadók vásárát is, és 20 órától a kiváló bluesgitáros Fekete Jenő bandáját is megnézhetjük, ingyen a szabadtéri színpadon. A Robi 50-re pedig hangolódhattok, illetve hangolódhatunk ezzel a Rekorderes cikkel, amit itt linkelnek is. Egyébként a címe, tudtam, hogy most örökérvényű gondolatok jönnek, 20 év, 20 hiperkarma dala Bércesi Róberttel. És egyébként ezen kívül ugye akár egy jó hiperkarma dalba is belehallgathatunk, de mi csak azt tudjuk ajánlani, hogyha szeretnék átélni, hogy milyen is lesz ez a bizonyos ünneplős koncert, amit itt a Rekordernek Bércesi Robi el is árult, hogy hogyan tervezi megvalósítani, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogy szeptember 12-én látogassanak el a Magyar Zeneházába, ugyanis egy szálgitár, egy kerek bércesi születésnap és a legnagyobb hiperkarma, biorobot és blablabla slágerek várják önöket. Mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe. És most pedig a Rekorder cikkét magunk mögött hagyva érkezik a Pixilot és a Cry Me Out, na de hamarosan várja majd önöket Szabó Rudolf is, méghozzá a 8 órai hírekkel. Tartsanak velünk!

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén pincétől Pirániig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van. Szeptember 1-én véget ér a nyári szünet, és Szlovéniában ismét megtelnek az iskolapadok. Az új tanévet csaknem 187 ezer általános iskolás kezdi meg. Közülük több mint 19 ezeren most lépik át először az iskola küszöbét. A középiskolákban mintegy 88 ezer diák tanul majd, körülbelül ezerrel több, mint tavaly. Az első évfolyamokra több mint 26 ezeren iratkoztak be. Az új tanév több változást is hoz. Az általános iskolák első, negyedik és hetedik, valamint részben a hatodik évfolyamán új tanterveket kezdenek bevezetni. Emellett az elsőtől a negyedik osztályig minden tanuló számára az iskola biztosítja az előírt kötelező tananyagokat, így a tankönyveket, munkatankönyveket és munkafüzeteket is. Megújul a szakképzés is. Szeptembertől 5 korszerűsített képzési program indul. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátor alja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket. A táborban a gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják. A tábor megszervezésében fontos segítséget nyújtott Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint az ukrán katonai adminisztrációk, amelyek közreműködtek a gyermekek kiválasztásában és utazásának megszervezésében. Tájékoztatást kapott Kijev az amerikai féltől pénteken az elmúlt napokban Moszkvában megtartott kétoldalú találkozókról, közölte Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a Facebookon. Az ukrán államfő hangsúlyozta, Ukrajna nagyra értékeli a lépések összehangolását, valamint azt, hogy az Egyesült Államok teljesen reális elképzelést képvisel arról, mit kell tenni és mit kell megvalósítani. Oroszországnak véget kell vetni a háborúnak, és minden feltételt meg kell teremteni ahhoz, hogy ez megtörténjen, szögezte le Zelenszky. Sport. Kettős norvég siker született pénteken a Vuelta 7. szakaszán. Andreas Leknesund 6 kilométeres szólóval győzött honfitársa Tobias Halland Johannessen előtt. Tadej Pogacar növelte az előnyét összetettben. Leknesund először nyert szakaszt pályafutása során 3 hetesen, míg 2010 után született újra norvég siker a Vueltán. Walter Attila az 56. henért célba, az összetettben pedig már a 33.
2: Időjárás.
1: Ma a tengerparton többnyire derült idő várható, másutt változóan felhős lesz az ég. Elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Lendvai Szüret 2026 rendezvény miatt több útszakaszt is lezárnak ma Lendván. A főutcán 14 és 16 óra között lesz forgalomkorlátozás a volt középiskola parkolójától a főutca 2-nél található körforgalomig. Ma 14 órától vasárnap hajnali 4 óráig nem lehet közlekedni a Vasút utcában és a Zsupáncsics utcában. A Mercator és az Arma nyomda közötti útszakasz ma délután 4 órától vasárnap hajnali 4 óráig lesz lezárva. A lezárások idején a forgalmat megfelelő kerülő utakon vezetik el.

0: Zséda dala után érdemes felkészülni, ugyanis érkezik R. Kelly és a Happy People, de utána hallhatják még a mai napon még egyszer utoljára a régi hit zeneszámát, ugyanis 9 óra után megválasztjuk az újat, úgyhogy érdemes kiélvezni a következő perceket akkor.
1: Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on.

Ha szombat este táncol, ez volt a Neoton Família dala, és hát egy kicsit szomorkás hír, hogy meg lehet, van rá esély, hogy ma szombat este nem igazán fognak táncolni itt Lendván, ugyanis odakint eleredett az eső, ugyebár, és erőteljesen megdördült az ég is egyébként. Ez az időjárás pedig úgy körülbelül 10 óráig ki is fog tartani, 10 órától egészen délután 1-ig, pedig még számíthatunk esőre, bőven esőre, ami azt illeti. Legalábbis a jelentések ezt mutatják egyenlőre jelen pillanatban. Azért reméljük, hogy a 2 órai felvonulást sikerül majd megrendezniük, mert ugye senki nem szeret esőben állni, és azoknak sem jó, akik traktoron, illetve a pótkocsikon ülnek, csinálják a showműsort, és hát nem kellemes, hogyha éppenséggel eláznak, mert ezeknek a traktoroknak a nagy részén sajnos nincs semmi, ami eltakarná a tetejét, főleg azért, hogy mindenki is lássa, hogy hogyan díszítették ki ezt a pótkocsit, és hogy mit mutatnak be egy-egy faluból, vagy egy-egy társulattól. Úgyhogy mi reméljük, ténylegesen reméljük, hogy 2 órára ez az eső majd eláll, és sikeresen meg tudják rendezni ezt a mai 47. lendvai szüretet. És ugye utána is reméljük, hogy majd marad a nyugodt időjárás, mert ugye estére egy jófajta koncertet is terveznek, és senki nem szeret ugye esőben bulizni. Igaz, a koncerten már lesz az emberek felett egy óriási sátor, ahova majd be lehet bújni, menedéket keresni. Volt már rá alkalom ugyebár az évek során, hogy esőben volt megszervezve egy-egy ilyen koncert, akár a Bográcsfeszten, akár a lendvai szüreten, már megszokhattuk, hogy általában előszeretettel teszi tönkre, mondhatni, az időjárás ezeket az a nagyobb eseményeket, ugyebár, amikre bőven ellátogatnak, és ilyenkor akkor eléggé gyorsan el is tudnak menni az emberek, ami aztán akkor egy kicsit elrontja a hangulatot, mind a szervezőknek, akik ezen dolgoztak, mind pedig akkor ugye a közönségnek, akik már akkor nem érzik azt az igazi koncert hangulatot, azt az igazi fesztiválos hangulatot, mondhatjuk talán így is, mert ugye kevesebb emberrel kicsit kevesebb a móka is. Úgyhogy mi őszintén reméljük, hogy 2 órára, ha már nem 1 órára, de eláll ez az eső, és nem lesz probléma sem a felvonuláson, sem ma este a koncerten, sem pedig akkor holnap, amikor ugyebár takarítanak, illetve összerakják a sátrat, stb. Úgyhogy ténylegesen egyelőre mi csak továbbra is ajánlani tudjuk, hogyha tehetik, akkor látogassanak ki a mai lendvai szüretre, de azért ugye most már mondhatjuk azt is, hogy jobb félni, mint megijedni, azért vigyenek magukkal egy esernyőt, megijedni senki sem szeret. És ha a pótkocsikon az emberek nem is, de legalább akkor mi szárazon nézhetjük végig azt a bizonyos felvonulást. Na, folytatjuk továbbra is zenével. Tóth Andi fog énekelni, tőle pedig az Itt vagyok című dal fog szólni, de egyébként hamarosan már itt lesz nekünk 8:45 is, úgyhogy sebesen közeledünk a 9 órához, ez pedig akkor nem jelenthet mást, mint hogy 9 óra után egy kicsivel elkezdjük a mai 7 zeneszáma szavazását. Úgyhogy a következő órában mindenképpen érdemes lesz velünk tartani, főleg, hogyha eddig nem tették, akkor a folytatásban mindenképpen legyenek önök is a részei az új szavazásnak, és legyen önöknek is szavuk abban, hogy melyik dal fog szólni a következő hétben, minden egyes nap 2-ször. Várjuk majd önöket a következő órában, addig is Tóth Andi énekel.

Csorba Attila dzsinódalát hallhattuk az imént, és még egy kis információ a mai lendvai szürettel kapcsolatban. A rendezvény miatt több útszakaszt is lezárnak ma Lendván, ahogy azt már ma többször is említettük. A Malom utcát reggel 8 órától délután 4 óráig zárják le, illetve a Király Optika és a Nölöbö lendvai kirendeltsége között is le lesz zárva akkor ez az út a Malom utcán. A Fő utcán 14 óra és 16 óra között lesz forgalomkorlátozás a Volt középiskola parkolójától a Fő utca 2-nél található körforgalomig. A Mercator és az Armanyomda közötti útszakasz szombat délután 4 órától vasárnap hajnali 4 óráig lesz lezárva. Ugyancsak szombaton 14 órától vasárnap hajnali 4 óráig nem lehet közlekedni a Vasút utcában és a Zsupáncsics utcában sem. A lezárások idején a forgalmat megfelelő kerülő utakon vezetik el, úgyhogy ismételten csak azt tudjuk ajánlani, hogy ha kint állnak a rendőrök, vagy a tűzoltók, vagy bárki, akkor az ő utasításaik szerint közlekedjenek, illetve hogyha vannak kint bármilyen jelzőtáblák, akkor azokat vegyék figyelembe. Ezen kívül még fontos információ, hogy ma a lendvai szüret idején ingyenes kisvonat és kisbuszok segítik a látogatók közlekedését. A kisvonat délelőtt 11 órától este 6 óráig közlekedik a Termál Resort Lendvai és a Spárnál található buszmegálló között. A járatok óránként egészkor és félkor indulnak a termálfürdő elől. Aztán a két kisbusz dél és délután 4 óra között a Vinárium kilátótorony és a Szent Katalin templom között szállítja ingyenesen az utasokat. Délután 4 és 6 óra között pedig a Vinárium torony és a Spárnál található buszmegálló között közlekednek a kisbuszok. Ajánljuk figyelmükbe, hogyha valahova el szeretnének látogatni ugye a lendvai szüret idejében, illetve ugye egy a mai délután folyamán. És ha már egyszer lendvai szüret, akkor fontos elmondani, hogy említettük, hogy este lesz koncert, és egy óriási név is szerepel a mai fellépő listán, vagyis hát ők a fő fellépők. Ezek pedig nem más, mint a itthon már jól ismert és nagyon is kedvelt Pörljávó kazaliste, akiket már régen láttunk, legalábbis itt Lendván, és ugye érdemes ellátogatni az ő koncertjükre. Ismételten reméljük, hogy az időjárás ehhez adott lesz, és hogy mindenki el tud majd látogatni a 47. lendvai szüretre, és akkor este a Pörljávó kazaliste koncertjére. És ha már említettük őket, szóljon tőlük dal, és pontban 9 órakor pedig akkor szólni fognak a legfrissebb hírek is, méghozzá Szabó Rudolftól. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van. Október 11-ére írta ki pénteken a szlovén parlament azt a három konzultatív népszavazást, amelyen a szociális támogatások feltételeiről a közszolgálati rádió és televízió kötelező előfizetési díjának eltörléséről, valamint az Európai Unión kívüli országok állampolgárainak helyhatósági választójogáról kérik a választók véleményét. A referendumokat a kormánykoalíció és a Resznica párt képviselői kezdeményezték és támogatták, az ellenzék viszont ellene szavazott. A szavazást ugyanazon a napon tartják, mint a parlamenti vizsgálatról szóló törvénymódosításról rendezett népszavazást. A Lendvai szüret idején ma ingyenes kisvonat és kisbuszok segítik a látogatók közlekedését. A kisvonat délelőtt 11 órától este 6 óráig közlekedik a Telmár Resort Lendva és a Spárnál található buszmegálló között. A járatok óránként egészkor és félkor indulnak a termálfürdő elől. A két kisbusz dél és délután 4 óra között a Vinárium kilátótorony és a Szent Katalin templom között szállítja ingyenesen az utasokat. Délután 4 és 6 óra között pedig a Vinárium torony és a Spárnál található buszmegálló között közlekednek a kisbuszok. A Puklavec Family Wines nyert el az év borászata 2026 címet az idei Kornya Radgonán megrendezett Ágrán mezőgazdasági és élelmiszeripari vásáron. A borászat történelmi sikert is elért. A szlovéniai országos borversenyen elősőként kapta meg a maximális 100 pontos értékelést. Ezt az eredményt egy 1993-as késő szüretelésű olasz Riesling ért el, amely nagy aranyérmet is kapott. A Puklavec Family Wines az idei Agrán összesen 45 érmet szerzett, köztük két bajnoki címet és három nagy aranyérmet. Sport. A Muravidéki labdarúgó liga második fordulójában pénteken este az Olimpia Hosszúfalu 2-0-ra nyert az Apache vendégeként. A hosszúfalusi csapat magyar két góljának köszönhetően szerezte meg első győzelmét az új idényben. Ma rendezik 17 órakor a Cserenysovci Grád és a Bákóczi Izsákóczi mérkőzéseket. Vasárnap három találkozó zárja a fordulót. 17 órától Hotiza Polana, Gáncsani Turnistje és Doklézsője Bisztrica lesz a program.
2: Időjárás.
1: Ma a tengerparton többnyire derült idő várható. Máshol változóan felhős lesz az ég. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Holnap sok lesz a napsütés. Reggel helyenként ködre lehet számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Napközben 26 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: Közlekedési hírek.
1: Az úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Muravidéki autópályán, a Gáncsani és Turnistje közötti szakaszon Lendva irányába. Tolódás alakult ki a Steyr autópályán, Szlovenske Konyice és a Golo-Rebro alagút között Ljubljana irányába. A Karavanke alagút osztrák oldalán Szlovénia felé időszakosan lezárják az alagutat. A tengermelléki autópályán Posztojna előtt Koper irányába szintén tolódásra kell számítani.

0: A hét zeneszáma.
1: Ó, igen, az a bizonyos, jól ismert kis bejátszás, aminek mindenki nagyon-nagyon szokott örülni, főleg így szombat reggel, amikor is megválaszthatjuk az új hét zeneszámát. Hát valószínűleg most már így egy hét után önöknek is talán lehet, hogy van akinek. Igen, már kicsit elege van a régi hét zeneszámából, és most akkor alkalma van arra, hogy megszavazza, hogy melyik legyen az új. Ma is szokás szerint három, mondhatni, versenyzőnk van, illetve három javaslatunk van. Az elsőt azonnal meg is hallgatjuk, érkezik a Blaha Louisiana és a Sűrű Végtelen.

Ez volt a Blaha Louisiana dala, a sűrű végtelen, hát egy igazán ritmusos dal, és ugye szokás szerint magyar alter zenei stílushoz illő, le sem tudnák tagadni. A második javaslatunk pedig akkor nem más, mint Gesztitől a Ne feküdj le haraggal.

Fülbemászó egy refrén, a dal végére már meg is tanultuk, hogy hogyan szól, ugyebár ez volt Gesztitől a Ne feküdj le haraggal. Az utolsó játékosunk, mondhatjuk így is, az utolsó javaslatunk a mai szavazáson, pedig már egy jól ismert dal, érkezik a Unique és a Kilincs egy szép világba.

Az volt tehát a Unique-tól a Kilincs egy szép világba című dal. Most pedig akkor indulhat az a bizonyos szavazás. A következő percekben 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, ezeket már jól ismerik, 575 17 18, 575 17 19. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor a telefonszám plusz 386 2, aztán az 575 17 18, vagy az 575 17 19-es telefonszám.

0: És már van is telefonálunk. Haló, haló, szép reggelt kívánok, vagy jó napot.
1: Jó napot kívánok, szép üdvözlet Tamara. Én a másodikra szavazni. Előadóra.
0: Rendben, akkor egy szavazat Gesztire. Köszönjük szépen, hogy telefonál. Köszönöm. További kellemes napot kívánunk.
1: Én is kívánunk. Mindenki volt, viszont hallásra.
0: Viszhall.

0: És már van egy következő telefonálunk is. Haló, haló, szép jó reggelt, vagy jó napot kívánok.
1: Szép jó reggelt, Tamara, Németné Klári vagyok.
0: Üdvözlöm.
1: Üdvözlöm. Én az első számra szeretnék szavazni.
0: Tehát akkor egy szavazat az elsőre. Rendben, köszönjük, hogy telefonált, várjuk kellemes napot.
1: Minden jót önöknek a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Viszont kívánjuk a jó kívánságokat. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt, vagy jó napot.
2: Kellemes, szép, jó reggelt kívánok, Tamara Jutka vagyok, és ketten szavaznánk a másodikra, a Gesztire.
0: Kettő szavazat akkor. Geszti dalára, rendben, köszönjük, hogy telefonál, további kellemes napot kívánunk.
2: Viszont kívánom.
0: Viszhal. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincs, de azért továbbra is várjuk telefonhívásaikat. És már be is érkezett egy telefon. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot.
3: Jó napot kívánok, Tamara, Erci vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
3: Az első dalra szeretnék szavazni.
0: Tehát akkor egy második szavazat a Blaha Louisiana dalára fel is írtuk. Köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
3: Köszönöm, további szép napot kívánok.
0: Viszhal. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot.
4: Szervusz, Tamara, Géza vagyok.
0: Üdvözlöm.
4: Ettől elsőre szavaznánk a másodikra.
0: Tehát akkor még kettő szavazata a másodikra. Fel is írtuk, köszönjük, hogy telefonáltak, kellemes napot kívánunk.
4: Köszönjük a lehetőséget, szervusz.
0: Haló a következő hallgatónknak, szép jó napot, jó reggelt.
5: Szép jó reggelt, Tamara, én Szip Levente vagyok, Tónice Miklósról.
0: Üdvözlöm.
5: Én szeretnék szavazni én is, ha lehetne, akkor másodikra édesanyámmal együtt.
0: Tehát akkor kettő szavazata a másodikra. Fel is írtuk, köszönjük, hogy telefonáltak, kellemes napot kívánunk.
5: Köszönjük szépen,

0: És már a következő telefonálónkat köszöntöm. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok, Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: És én is a másodikra szavazok. Ili,
0: és már egy nyolcadik szavazat be is jelent a másodikra. Köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk. Van még telefonálunk, halló, halló, szép jó reggelt, jó napot!
2: Szervusz, Tamara! Én szavaznék a másodikra. És további szép napot és jó munkát a viszonthallásra.
0: Köszönjük a jó kívánságokat, viszont kívánjuk, felírtuk a szavazatot a másodikra, és további kellemes napot kívánunk. Ezen kívül érkeztek üzenetben is szavazataink, méghozzá Tünde a második dalra szavazott, úgyhogy egy szavazatot még akkor hozzá is írtunk a második dalhoz, és Ibolya pedig az első dalra szavazott, úgyhogy az meg akkor ezzel már kap 3 szavazatot. Aztán Máté megint csak a második dalra szavazott, és ezen kívül Anna is szavazott a párjával a harmadik dalra, úgyhogy akkor a harmadik dal is most már kapott 2 szavazatot. És van telefonálónk is. Halló, halló, szép jó reggelt, jó napot!
3: Jó napot kívánok, Margit vagyok, én szavaznék a másodikra.
0: Még egy szavazat a másodikra, fel is írtuk, köszönjük, hogy telefonált, kellemes napot kívánunk.
3: Köszönöm, viszont kívánom.
0: Kellemes napot. És van még telefonálónk, haló, haló, szép jó reggelt, jó napot.
4: Szép jó reggelt, szép jó napot.
0: Üdvözlöm.
4: Valéria vagyok, Zalaegerszegből.
0: Melyik dalra szavazna?
4: Ó, hát a gyermekemmel ketten a Péter.
0: Akkor Geszti kap még 2 szavazatot. Köszönjük, hogy telefonáltak, kellemes napot kívánunk.
4: Igen, viszont kívánok önöknek én is. Viszhall.
0: Viszhall.

És megint csak érkeztek üzenetben szavazataink. Erika a második dalra szavazott, úgyhogy ezzel már a második dalnak van 15 szavazata, hát bőven vezet a többi kettő mellett. Aztán Krisztina az első dalra szavazott, és ezen kívül György is az első dalra szavazott, úgyhogy így már akkor az első dalnak 5 szavazata, a másodiknak 15, a harmadiknak pedig 2 szavazata van. És továbbra is várjuk telefonhívásaikat, illetve hogyha szeretnének szavazni, akkor e-mailben, illetve Facebookon ezt még megtehetik. Kettő szavazat még érkezett üzenetben. Erzsi és Betty mindketten a harmadik dalra szavaznak, így aztán már a harmadik dal akkor kapott 4 darab szavazatot, és ahogy már említettük, továbbra is várjuk telefonhívásaikat. Telefonáljanak bátran, írjanak nekünk bátran, legyenek önök is részei annak, hogy eldöntsék, hogy melyik legyen az új 7 zeneszáma, ugyebár.

0: No, úgy tűnik, hogy több szavazat már nem fog érkezni a mai délelőtt folyamán, de azért az már biztos, hogy az új hét zeneszáma van, és meg lett szavazva, és jó sok szavazatot kapott, úgyhogy úgy tűnik, hogy Geszti Péter Ne feküdj le haraggal című dala igazán megnyerte a közönség tetszését, összesen 15 szavazatot kapott így a mai délelőtt folyamán. Aztán akkor a második helyre a Blaha Louisiana, a Sűrű Végtelen című dala került, ez összesen 5 szavazatot kapott, és utána a harmadik helyen a Unique van 4 szavazattal, nekik a Kirincs egy szép világba című daluk. Úgy tűnik, hogy ma nem nyerte meg annyira a közönséget, de azért az már biztos, hogy az új hét zeneszáma nem más lesz, mint Geszti Pétertől a Ne feküdj le haraggal, úgyhogy reméljük, hogy mindenki elégedett a döntéssel, és ha igen, akkor szólhat is a dal.
1: A hét zeneszáma.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 óra van. 7 helyi borászat kínálatával ismerkedhettek a látogatók a Leindvai Szüret előestéjén. A Vinárium Fesztivál keretében a Rózsa Városi Parkban rendezték meg a Leindvai Borok estjét, ahol fehér, vörös és rozé borokat, valamint pezsgőket is kóstolhattak az érdeklődők. A rendezvényen ismert pincészetek és fiatalabb borászgeneráció képviselői is bemutatkoztak. Az esemény célja a helyi borászatok és a Leindva vidék bor kultúrájának bemutatása volt. A Leindvai Borok estjét a Leindvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet szervezte. A borok mellett a zene is fontos szerepet kapott. A színház és hangversenyterem nyári színpadán a Duh Quartet gondoskodott a jó hangulatról. Jelentős károkat okoztak a pénteki viharok Észak-Olaszországban. Kremonában 40 ember sérült meg, többségük a jégeső, illetve lezuhanó tetőcserepek és homlokzati elemek miatt. Lombardiát péntek délután jégesővel és erős széllökésekkel kísért vihar sújtotta. A tűzoltóknak két embert is ki kellett menteniük egy autóból, amelyre egy fa dőlt. Bresciában teniszlabda méretű jégdarabok hullottak. A viharok a szőlőültetvényeken és a termőföldeken is károkat okoztak. Miközben Észak-Olaszországban viharok tomboltak, az ország déli részén továbbra is rendkívüli hőség uralkodott. Szicíliában és Szardínián pénteken 46 fokig emelkedett a hőmérséklet, Rómában pedig 41 fokot mértek. Súlyos vihar söpört végig pénteken Svájc több térségén, jelentős károkat okozva. Az erős szél fákat csavart ki, a heves esőzések pedig több helyen utcákat is pincéket öntött el a víz. Zürich kantonban a jégeső 40 embert, többségében gyerekeket sebesített meg. Több sérültet kórházba kellett ellátni. A viharfront Svájc nyugati és északnyugati részét is elérte, és fennakadásokat okozott a közlekedésben. A Biel és Olten közötti vasútvonalon ideiglenesen leállt a forgalom. Helyenként 6 cm átmérőjű jégdarabok hullottak. Schaffhausen kantonban pedig óránként 142 km-es széllökéseket mértek. Sport. Az angol labdarúgó Premier League második fordulójának nyitó mérkőzésén péntek este a Manchester City Haaland és Cherki duplájával 4-1-re nyert a Crystal Palace vendégeként. A City két forduló után hibátlan mérleggel áll. Szintén két forduló után még hibátlan az AC Milan, amely az olasz élvonal második fordulójában hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Venéciát. Ramos és az öngolt szerző Hal-Hal voltak a gólszerzők a péntek esti mérkőzésen.
2: Időjárás.
1: Ma a tengerparton többnyire derült idő várható. Máshol változóan felhős lesz az ég. Elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Holnap sok lesz a napsütés, reggel helyenként ködre lehet számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 17 fok körül alakul. Napközben 26 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Szlovenské Konyice és a Golorebro alagút között Ljubljana irányában. A Karavanke alagút osztrák oldalán Szlovénia felé időszakosan lezárják az alagutat. A Leindvai Szüret 2026 rendezvény miatt több útszakaszt is lezárnak ma Leindván. A lezárások idején a forgalmat megfelelő kerülő utakon vezetik el.
0: MMR.
2: A mi rádiónk.

Nem baj, hogy semmi nem jön könnyen. Azért néha mégiscsak úgy érezzük, hogy ugyebár egy icipicit legalább baj, hogy valami nem jön könnyen, vagy valami nem történik terv szerint. De ami mindenképpen terv szerint fog történni, az a mai program szelekció, mondhatni így is. Ugyanis említettük ugye kora reggel, hogy nem a Lendvai Szüret az egyedüli olyan program, amire ma el lehet látogatni, ugye ez egyedüli megrendezett esemény. 10 óra 30 perctől, vagyis egy kicsivel több mint negyed óra múlva már várják az érdeklődőket a mai meseudvarra, méghozzá a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ udvarára teljesen pontosan. És annak ellenére, hogy odakint azért eléggé zuhog az eső, mondhatjuk így is, érdemes elvinni egy esernyőt, és mindenképpen azért az időjárás ellenére is. Ha tehetik, akkor öltözzenek melegen, vigyenek egy esernyőt, és látogassanak ki erre a meseudvarra. Esőben vagy napsütésben a gyerekek biztosan élvezni fogják. Egyébként, ahogy említettük, 10.30-tól várják az érdeklődőket egészen 13.30-ig, a program pedig akkor a következő kép szól. 11 órakor a Kukuc Gyermekszínház előadásában láthatják a Mini Moni előadást, mindenképpen érdemes erre ellátogatni, tehát ismételten 11 órakor. Aztán vannak még ugye 10.30-tól egészen 13.30-ig kézműves műhelyek a Lavina Kultúrklubbal, és csillámtetoválás is, úgyhogy ugye jól tudjuk, a gyerekeknek igazából mindegy, hogyha esőben vagy napsütésben, de a csillámtetoválás az általában igen fontos dolog szokott lenni, úgyhogy mindenképpen csak ajánlani tudjuk figyelmükbe. Ha van otthon gyerkőc, akkor 10.30-tól egészen 13.30-ig bátran látogassanak el a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ udvarára. Nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket, hogy azt említettük, 11 órától a Kukuc Gyermekszínház előadásával, Mini Moni címmel, és ugye különféle kézműves műhelyekkel, a Lavina Kultúrklubbal, valamint csillámtetoválással. Mi csak tényleg ajánlani tudjuk figyelmükbe, ha tehetik, akkor látogassanak el az ort időjárás ellenére is, meg főleg, ugyebár a jó társaság általában fel tudja dobni az embereket. Nálunk pedig, ami feldobja az embereket, az nem más, mint a jó zene. Érkezik a Shepherdtől a Geronimo.

2014 egyik legnagyobb rádiós lágere szólt az imént, bár ennek ellenére azért az évek során megfeledkeztünk róla. Ugye, van néhány ilyen dal, például Gotyától a Somebody That I Used To Know is ilyesmi, ugyebár. Na de, visszatérve egyébként a mai programokhoz, amikre érdemes ellátogatni, ma 13 órakor lesz a Polgárság Múzeumában dr. Mursics József emlékkiállításának megnyitója. A Lendvai Galéria Múzeum, valamint Lendva község szeretettel várja az érdeklődőket. A kiállítást dr. Lendvai Kepes Zoltán nyitja meg, a Lendvai Galéria és Múzeum múzeumi tanácsosa, valamint Magyar János Lendva község polgármestere. És egyébként ez a kiállítás egészen szeptember 15-ig lesz megtekinthető, úgyhogy ma igazából el lehet először látogatni a Meseudvarra, aztán akkor 13 órakor dr. Mursics József emlékkiállítására, és utána 14 órakor a lendvai szüreti felvonulásra is akár. Úgyhogy ezt a kiállítást is tudjuk ajánlani figyelmükbe. Illetve hogyha a mai napon nem tudnak elmenni, illetve eljutni ennek a kiállításnak, emlékkiállításnak a megnyitójára, akkor mindenképpen lessenek bele ebbe a kis tárlatba egészen szeptember 15-éig, ugye ez az a dátum, ameddig még meg lesz tekinthető ez a tárlat. Ajánljuk figyelmükbe, mindenképpen érdemes tehát akkor ellátogatni erre a kiállításra. Aztán, ha már egyszer említettük, hogy ugye a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ ma rendezi a Meseudvar című programot, akkor egyébként érdemes megemlíteni azt is, hogy még várják az érdeklődőket a Könyvtár a Lombok Alatt programra. Teljesen pontosan még 2 napig látogatható, ugye ez a kinti kis gyülekezet, mondhatni így is. Ma 17 órától 20 óráig látogathatnak ki a Lendva Rózsavárosi Parkba, és ott meg is fogják akkor találni a könyvmolyokat. Azért szépen körbe vannak rakva a székek, és lehet a fák kellemes árnyékában különféle könyveket olvasgatni, illetve különféle folyóiratokat lapozgatni. Ma ismételten 17 órától egészen 20 óráig látogatható a Könyvtár a Lombok Alatt, holnap vasárnap pedig akkor reggel 9-től egészen déli 12 óráig. Úgyhogy, ha így most az időjárás ellenére önök úgy döntenek, hogy inkább azért nem megyünk ki a fák alá is ugye a parkba, akkor azért azt tudjuk ajánlani, hogy még minden esetre holnap pótolják be akkor a Könyvtár a Lombok Alatt programot, főleg akkor, hogyha az utóbbi 2 hónapban nem látogattak erre. Azért mégiscsak egy olyan élményről van szó, amit manapság már nem minden nap élhetünk meg, ugye az, hogy kellemes árnyékban, természet lágyölén olvasgathatunk, lapozgathatunk. Úgyhogy érdemes kihasználni ezt holnap, ha minden igaz, akkor a jelentések szerint jó időnk lesz, az időjárás adott lesz ehhez reggel 9-től déli 12 óráig. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a Könyvtár a Lombok Alattra, Lendvára, a Rózsavárosi Parkba. Nálunk pedig érkezik Balázs Fecó és a Kevés voltam neked című dal.

Kevés voltam neked, de mi nem leszünk kevesek, legalábbis ami a programokat illeti. Sőt, most a sport kedvelőknek, teljesen pontosan a foci kedvelőknek érkezünk néhány olyan programmal, amire érdemes ellátogatni. Akár a mai nap folyamán, akár pedig akkor a következő napok folyamán. No, hogy akkor azonnal a mai nappal kezdjük. Ma játszik hazai mérkőzést az élvonal harmadik fordulójában a NAFTA U15 és U17. Az ellenfél a Lendvai Futball Akadémián a Mojstrovina Bystrica lesz. Az U15-ösök 11 órakor, vagyis fél óra múlva, kicsivel több, mint fél óra múlva, az U17-es csapat pedig 13 órakor játszik. Úgyhogy, ha tehetik és szeretnének szurkolni nekik, akkor mindenképpen látogassanak ki, tehát a Lendvai Futballakadémiához. Aztán ezen kívül szintén a mai napon, ami a Muravidéki Labdarúgó Liga második fordulóját illeti, ma rendezik 17 órakor a Csrensóci Grad és a Bakóci Izsakóci mérkőzéseket, úgyhogy ezekre is akkor érdemes ellátogatni, ismételten 17 órakor kezdődnek a meccsek. Holnap vasárnap pedig akkor három találkozó zárja a fordulót, 17 órától Hotiza Polana, Gancsani Turnisce és Doklezsóje Bystrica lesz a program. Ezen kívül még vannak itt néhány programjaink, és van néhány program a holnapi napra. NAFTA Maribor mérkőzést rendeznek augusztus 30-án, azaz holnap, vasárnap, 20 óra 15 perckor a Lendvai Sportparkban. A szlovén labdarúgó élvonal 7. fordulójában, teljesen pontosan. A NAFTA a 6., a Maribor az első helyről várja a mérkőzést. Ezen kívül pedig szintén holnap a Lendvai Körzeti Liga második fordulójában három mérkőzés lesz. Hosszúfaluban 10 órakor a NAFTA öreg fiúk a Dobronakkal csap össze, 10.30-kor Nedelica Granicsár, 14 órakor pedig Kobilje Csente mérkőzést rendeznek. És egyébként, ahogy azt több reklámban is hallhatták, ma rendezik meg az Egy Kis Mázli Fesztivált is, úgyhogy Damonkosfai Pajtához, ugye Damonkosfára mindenkit nagyon sok szeretettel várnak 21 órakor, amikor is kezdetét veszi ez a fesztivál. Idén már 4. alkalommal egyébként, hogy megrendezésre kerül. Változatos kulturális programot kínál zenével, színházzal, tánccal, képzőművészettel és a gazdag muravidéki zsidó örökség bemutatásával. Magyarországot egyébként a cimbali band képviseli, az együttes zenéjében pedig a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével és a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal tehát. Úgyhogy még egyszer akkor tollakat és papírokat elő, mert már csak egyszer utoljára mondjuk el, hogy mikor, milyen esemény várja önöket a mai napon. 10.30-tól, vagyis kevesebb, mint egy perc múlva megkezdődik a mai Meseudvar a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ udvarán. 11 órától a Kukusz Gyermekszínház Mini Moni című előadását láthatják, de ezen kívül egészen 13 óra 30 percig lesz kézműves műhely a Lavina Kultúrklubbal és csillám tetoválásra is kerül esély. Aztán pontban 13 órakor sor kerül dr. Mursics József emlékkiállításának megnyitójára, amely egyébként a Polgárság Múzeumában lesz. Nagyon sok szeretettel várnak tehát mindenkit egy órára ide is. A kiállítás pedig szeptember 15-ig tekinthető meg. 17 órától 20 óráig várják az érdeklődőket Lendvára, a Rózsavárosi Parkba, a könyvtár a Lombok alatra, illetve holnap vasárnap reggel 9 és déli 12 óra között még ezt be lehet pótolni. A foci rajongóknak ma 11 órakor érdemes ellátogatni a Lendvai Futballakadémiához, ahol az U15, a NAFTA U15 és U17-es csapata mérkőzik a Mojstrovina Bystricával. Az U15-ösök 11 órakor, az U17-esek 13 órakor játszanak. Aztán megint csak ma 17 órakor rendezik a Csrensóci Grad és a Bakóci Izsakóci mérkőzéseket, ami a Muravidéki Labdarúgó Liga második fordulóját illeti. Ezen kívül pedig akkor ismételten 21 órától várják önöket a Domonkosfai Pajtához, Domonkosfára, az Egy Kis Mázli Fesztiválra, 2 órakor pedig nem máshova, mint megint csak ide Lendvára, ugye a 47. lendvai szüretre. Ajánljuk figyelmükbe bármelyik programot, érdemes kihasználni eztent a hétvégét, mert ugye augusztus utolsó hétvégéje ez. 29-e, 30-e, 31-e már csak 3 nap van, konkrétan teljes 2, meg egy pici van hátra ebből a hónapból. Használják ki
rengeteg érdemes program várja önöket, illetve esemény, úgyhogy mi csak ajánlani tudjuk önöknek. És amit még ajánlani tudunk, hogy tartsanak velünk a folytatásban, mert jobbnál jobb zenékből nem lesz hiány. Érkezik Roy és Ádám, és a Boldogság egyszerű című daluk.

0: Prekmurje, moje prekmurje, ez volt a Kontraband dala, és hát ma este is lesz Prekmurje, moje prekmurje, csak a Pörlyávok Kezeléste Társaságában. Ugyanis, ugye a 47. lendvai szüret alkalmából ma este ők adnak koncertet itt Lendván, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz erre ellátogatni. Na de, ha már egyszer zene, akkor egy kicsit foglalkozzunk zenei témákkal, és kb. 7 hete, hogy megjelent Jude Law-nak a Civil című nagylemeze, és ehhez társult egy kisfilm, illetve ha tetszik, akkor doku is, ami felkerült egyébként a művész YouTube csatornájára. Itt egyébként 20 percben elmeséli, illetve be is mutatja ebben a háttéranyagban, hogy hogyan készült maga a lemez, mennyi munka ment bele, hogy merre mentek, kikkel dolgoztak, mennyi idő volt összerakni akár egy klippet, akár egy dalt, milyen nehéz volt együttműködni különféle zenészekkel, mert ugye, aki már velünk tartott a Civil megjelenése előtt, az lehet, hogy emlékszik rá, hogy egyébként mind a lemez egy részét, mind pedig például nem egy klippet, Tokióban, Japánban készítettek, illetve tokiói producerekkel is együttműködtek, úgyhogy ezért azért nem egy mindennapi dolog, és nem egy mindennapi élmény, úgyhogy érdemes beletekinteni ebbe a 20 perces háttéranyagba, mindenképpen egy érdekes dologról van szó. És ha már egyszer említettük Tokiót, és ugye azt, hogy nem egy olyan klip van ezen a lemezen, vagyis hát ezen a lemezen nem egy olyan dal van, aminek a klipje Japánban készült, teljesen pontosan Tokióban. Az egyik ilyen pedig nem más, mint a következő dalunk, a Vroom. Úgyhogy érkezik Jude Law, és hogyha esetleg a mai délután folyamán nincs kedvük kilátogatni valamilyen programra, illetve a délelőtt folyamán nincs kedvük kilátogatni egy programra, vagy esetleg nincs kedvük a Muravidéki Magyar Rádióval tartani, akkor tudjuk ajánlani, hogy lessenek bele ebbe a 20 perces háttéranyagba, megbánni nem fogják. Most pedig akkor szóljon Jude Law-tól a Vroom.
1: Ja, na az van, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne benne az elején ez az ilyen...

Chasing Cars, ez volt a Snow Patrol egyik legismertebb dala, és talán az egyik legszomorúbb, és egyébként illik ehhez a szomorkás időjáráshoz, amit nálunk Lendván van, de azért jó hír, hogy elállt az eső, úgyhogy reméljük, hogy ez a folytatásban már így is marad. De ha már zene, akkor kis érdekesség, hogy a Placebo zenekar a működésük 30. évfordulója alkalmából egy jó nagy turnét szerveznek, aminek az egyik megállója többek között Magyarország is lesz. Teljesen pontosan november 13-án érkeznek a Budapest Arénába, úgyhogy tudjuk ajánlani, ha valaki kedveli a zenekar munkásságát, és ugye akkor sikerül neki jegyet szereznie, akkor mindenképpen érdemes erre ellátogatni. Mert jó kérdés, hogy mikor érkeznek legközelebb valahova a közelbe. Ugye a Placebo zenekar általában most az utóbbi időkben annyit nem szokott turnézni. Na de, mi most a zenét magunk mögött hagyjuk, és lassan ezt az órát is magunk mögött hagyjuk. Egyelőre viszont szólni fog Galambos Pétertől a Jég, aztán 11 órakor szólni fognak a hírek Szabó Rudolftól, 11 óra után pedig akkor szólni fognak az önök slágerkívánságai. Számítunk majd telefonhívásaikra.

0: Egy kis mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mazel, egy kis mázli fesztivál Sálovciban és Domonkosfán augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. Tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg élet.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 óra van. A muraszombati rendőrök a Dolinszkó pihenőhelyen ellenőriztek egy magyar rendszámú járműszerelvényt, és több súlyos közlekedési szabálytalanságot is megállapítottak. A pót kocsin 3 teherautót szállítottak, amelyeket nem rögzítettek és biztosítottak megfelelően. A rakomány emellett túl magas volt, a sofőr pedig nem rendelkezett az ilyen rendkívüli szállításhoz szükséges engedéllyel. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a pótkocsi mind a 6 gumiabroncsa elhasználódott és sérült volt, így a jármű veszélyt jelentett a közlekedés biztonságára. A rendőrök megtiltották a további haladást és kivonták a járművet a forgalomból. A sofőrt 1520, a járművet üzemeltető vállalkozást pedig 6000 eurós bírsággal sújtották. Továbbra is csak nem 3000 embert keresnek a szerdai áradások után a Tibet és Nepál határvidékén. Eddig 633 halálos áldozatot erősítettek meg, a mentést azonban a rossz időjárás és a járhatatlan utak nehezítik. Nepálban 517 külföldi állampolgár szerepel az eltűntek között, míg a kínai hatóságok szerint Tibetben további 260 külföldit keresnek. A mentő alakulatok ma is folytatják a kutatást, bár egyre kisebb az esélye annak, hogy túlélőket találnak. A szakemberek az újabb földcsúszomlások és áradások veszélye miatt folyamatosan figyelik a terepviszonyokat. A térségben továbbra is esik az eső, ezért újabb áradásoktól is tartanak. Az izlandiak ma arról szavaznak, hogy újraindítsák-e EU csatlakozási törekvéseiket, vagy belátható időre félretegyék az unióhoz való csatlakozás kilátását. A szavazóhelyiségek helyi idő szerint reggel 9 és este 10 óra között tartanak nyitva. Egy igen szavazat önmagában még nem kötelezni Izlandot az EU-hoz való csatlakozásra, viszont újra nyitná a csatlakozási tárgyalásokat. Bármilyen végleges tagsági megállapodást újabb népszavazásra bocsátanának. Alig 400 ezer lakossával Izland lenne az EU legkisebb népességű tagállama. Ez a cím jelenleg máltai. Az első eredmények vasárnap hajnalban várhatók. Sport. Két szlovén női teniszező szerepelhet az év utolsó Grand Slam tornájának, a New York-i US Open-nek a főtábláján. A közvetlenül a legjobb 128 közé kerülő Veronika Erjavec mellett a selejtezőből Tamara Zidanšek is bejutott. A 28 éves szlovén játékos a selejtező harmadik fordulójában a US Open korábbi bajnokát, a kanadai Bianca Andreescu győzte le. A mérkőzés 2 óra 43 percig tartott. A selejtezőben Polona Herzog is indult, ő azonban már az első mérkőzésén búcsúzott.
2: Időjárás.
1: Ma a tengerparton többnyire derült idő várható, máshol változóan felhős lesz az ég. Elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Tolódik a forgalom a Steyr autópályán, Szlovenske Konyice és a Golo-Rebro alagút között Ljubljana irányában. A Karavanke alagút osztrák oldalán Szlovénia felé időszakosan lezárják az alagutat. A lendvai szület miatt ma több útszakaszt is lezárnak Lendván. A lezárások idején a forgalmat megfelelő kerülőutakon vezetik el. Meghibásodott jármű akadályozza a forgalmat a Muravidéki autópályán Sveta Trojica előtt Maribor felé.
0: Kívánságműsor.

0: Kedves hallgatóink, 11 óra elmúlott, és a 11 órai hírek is elmúlottak. Ezzel pedig akkor megkezdődik a ma délelőtti egy órás, kicsit kevesebb, mint egy órás slágerkívánság. És várjuk majd telefonhívásaikat kettő telefonszámon, 575-1718, 575-1719, külföldről pedig ez akkor plusz 3862, majd pedig az 575-1718, vagy az 575-1719. És ha minden igaz, akkor már vannak is telefonálóink. Haló, haló, szép jó reggelt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Szép üdvözlet! Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni Kormorántól, aki a szívit osztja a szír.
0: Kormorántól? Vagy ki volt az előadó?
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát akkor Kormorán, aki a szívét osztja szét. Rendben, igen. Szólni fog a dal. Köszönjük igen, szépen, hogy telefonált.
1: Köszönöm szépen, minden jót Tamara, viszont hallásra.
0: Mi is gyönyörű szép napot kívánunk, kellemes hétvégét a továbbiakban is, és köszönjük, hogy telefonált. És ha minden igaz, akkor van még egy telefonálunk.
2: Halló.
0: Üdvözlöm.
2: Nagyon isten jó napot mindenkinek. Kedves Tamara, az itt már lement a térképről. A Máriának üdvözlet. Hát én is éppen kormoránt szerettem volna kérni, nem baj. Akkor viszont Triást kérnék, szegény Magyarország.
0: Triától tehát akkor a szegény Magyarországot. Rendben, szólni fognak a dalok. Köszönjük
2: nagyon
0: szépen,
2: köszönöm,
0: hogy telefonált.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Kellemes hétvégét kívánunk.

0: Ez volt tehát Triesztul a szegény Magyarország, mi pedig továbbra is fogadjuk a telefonhívásaikat. Ha minden igaz, akkor már van is telefonálunk. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Üdvözlöm, kedves Tamara, szép délelőttet kívánok, Jutka vagyok, és én szeretném kérni Horváth Robitu Jó kedv a dalban velünk című számot, ezt szeretném a lenti barátnőimmel, Magdival, Marikával, Angélával és a Tornyi Marika barátnőmmel közösen meghallgatni. Köszönöm, hogy teljesíti kérésem, további gyönyörű szép napot és gyönyörű szép hétvégét kívánok mindenkinek. Önöknek még jó erőt, egészséget és nagyon jó munkát kívánok.
0: Köszönjük a jó kívánságokat, viszont kívánjuk, és köszönjük azt is, hogy telefonált. Folytatjuk továbbra is telefonhívásokkal, és van telefonálunk. Haló, haló, szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Tamara, Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm!
2: Dobos Attilától szeretném meghallgatni Kövek a vízparton című dalt.
0: Tehát akkor Dobos Attilától a Kövek a vízparton című muzsika. Egy pillanat, csak mindjárt megnézzük, megvan, és már fel is került a listára, úgyhogy szólni fog. Köszönjük, hogy telefonál, további kellemes napot kívánok.
2: Én is köszönöm szépen, és további szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Viszhal. És van még egy telefonálunk, haló, haló, szép napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, Tamara, Teri vagyok, Máriújfaluból.
0: Üdvözlöm.
3: Én meg szeretném hallgatni Bangó Margittól, Jó lenne 120 évig élni.
0: Tehát akkor Bangó Margit dala, és Jó lenne 120 évig élni, így volt a címe?
3: Igen, igen.
0: Jó lenne 120 évig élni. Mindjárt megnézzük, hogy megvan-e a zenelistánkon, és szólni is fog. Köszönjük, hogy telefonált, további kellemes napot kívánunk.
3: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Viszhall.

tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senkit tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.

újra honnan és mellől. Most már velem él a karom, többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a víz.

0: Bangó Margit dala után pedig már folytatjuk is tovább telefonhívásokkal. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Szép üdvözletem a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
1: Én pedig szeretném meghallgatni éjszakák és nappalok. Nagyon szépen megköszönöm, viszont hallásra, Ili.
0: Rendben, szólni fog a kérdal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy van. Halló, halló, szép napot kívánok.
2: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm.
2: Szeretném meghallgatni Szűcs Judit előadásában. Mondd, mit tegyek, hogy érezd című számot.
0: Tehát akkor Szűcs Judittól a Mondd, mit tegyek, hogy érezd. Rendben, köszönjük, hogy telefonált, további kellemes napot kívánunk.

0: És már megyünk is tovább telefonokkal, így Szűcs Judit dala után. Ha minden igaz, akkor már vannak telefonálóink. Haló, haló, szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
0: Üdvözlöm!
1: Valéria vagyok Zalaegerszegről.
0: Milyen dalt küldhetünk?
1: Szeretném meghallgatni Karda Beától, mi ketten.
0: Tehát akkor Karda Bea volt az előadó, és mi ketten a dal címe, ugye?
1: Bizony, nagyon rendben. Sokat köszönhetek a gyerekemnek, aki mindenek elé helyez, úgyhogy...
0: Ez nagyon aranyos. Megnézzük mindjárt, hogy megvan-e a dal, igen, és már fel is került, úgyhogy szólni fog. Köszönjük, hogy telefonáltak. Kellemes napot kívánunk.
1: De jó, én is.
0: És ha minden igaz, van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó napot kívánok.
2: Haló, haló.
0: Üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok. Major Gergő vagyok, a Liszkovadamosi faluházból. Itt nagyon nagy előkészületek mennek egy esti születésnapi partira, és ebből az apropóból szeretném kérni a Kacor Feri Temuskátlis Kisablak című számát.
0: Tehát akkor Kacor Feritől a Temuskátlis Kisablak?
2: A Temuskátlis Kisablakot, igen.
0: Rendben, mindjárt megnézzük, hogy fenn van-e a zenelistánkon, és fent van, fel is került már ide a lejátszás listára, úgyhogy szólni fog. Köszönjük, hogy telefonált, és további
2: nagyon
0: kellemes
2: szuper.
0: Napot kívánunk.
2: Viszont hallás!
0: Viszhall!

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: És ha minden igaz, akkor van már egy újabb telefonálónk, így a ma délelőtti slágerkívánság alkalmából. Haló, haló, szép jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
1: Üdvözlöm.
2: Korda Györgytől szeretném meghallgatni Ne sírj című dalt.
1: Tehát akkor Korda Györgytől a Ne sírj című muzsikát. Rendben, ezt szólni fog.
2: Köszönöm, viszont hallás.
1: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.

Korda György dala után még maradt időn kettő darab dalra, az egyik Betty kérésére lesz Simó Anna Máriától a Kötéltánc, a másikat pedig akkor László kérte tőlünk, ez Aracki Lászlótól lesz a Divat a mini című muzsika. Mi pedig akkor megköszönjük mindenkinek, aki a mai délelőtt folyamán velünk tartott, segített megszavazni az új hét zene számát, és egyben kért tőlünk dalt ebben az előző órában. Mindenkinek további kellemes délutánt kívánunk, és ugye ne felejtjék, hogy délben várja önöket a Déli Krónika Szabó Rudolffal és a délutáni műsorvezetővel, Donner Tímeával. A délelőtti csapatot pedig, ami minket illet, ennyi volt. A zenei szerkesztő Király Boglárka, a hangtechnikus kolléga a stúdióban, Bencik István a híreket Szabó Rudolf szerkesztette, ő itt marad a délutáni órákban is, műsorvezető pedig Göncz Tamara volt. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, köszönjük szépen, hogy együttműködtek velünk, és további kellemes délutánt kívánunk. Ne feledjék, ma Lendvai szüret, na meg lesznek bejelentkezések is délután, és még sok más érdekesség. További kellemes rádiózást kívánunk.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkány-szigetet választanám. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkányperejének ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét.
2: Következő adásunkban Borsos Florával Szegedre, a Napfény városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a Déli Krónika hallgatóit. Szabó Rudolf hírszerkesztő és Donner Tíme a műsorvezető összegzi az elmúlt órák fontosabb eseményeit. Először röviden címszavakban.
2: Három kérdésről is népszavazás lesz október 11-én.
1: Több mint 186 ezer diák kezdi meg az új tanévet Szlovéniában.
2: Népszavazást tartanak Izlandon az EU csatlakozási tárgyalások folytatásáról.
1: Súlyos viharok pusztítottak Svájcban és Észak-Olaszországban.
2: Több ezer embert keresnek a tibeti nepáli áradások után.
1: Lendva borai a lendvai szüret előestén.
2: Az olimpia hosszúfalú 2-0-ra nyert Apacsen.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek.

0: Október 11-ére írta ki pénteken a szlovén parlament azt a három konzultatív népszavazást, amelyen a szociális támogatások feltételeiről, a közszolgálati rádió és televízió kötelező előfizetési díjának eltörléséről, valamint az Európai Unión kívüli országok állampolgárainak helyhatósági választójogáról kérik a választók véleményét. A referendumokat a kormánykoalíció és a Resznica párt képviselői kezdeményezték, míg az ellenzék ellene szavazott. A három konzultatív népszavazást ugyanazon a napon tartják, mint a parlamenti vizsgálatról szóló törvénymódosításra rendezett ügydöntő népszavazást.
1: A leghevesebb vita a kötelező RTV hozzájárulás eltörléséről szóló referendum kiírását övezte. Ezt 45 képviselő támogatta, 27-en pedig ellene szavaztak. A kormányoldal szerint a megváltozott médiafogyasztási szokások miatt indokolt a finanszírozási rendszer hozott médiafogyasztási szokások miatt indokolt a finanszírozási rendszer felülvizsgálata. Szerintük a díj eltörlése nem jelenteni a szlovén RTV megszüntetését, ugyanakkor új finanszírozási rendszert kellene kialakítani, amely egyben racionalizálást is lehetővé tenne. Az ellenzék viszont attól tart, hogy a közmédia finanszírozása így az aktuális politikai erőviszonyoktól függene. Hangsúlyozták, a szlovén RTV a közszolgálati sport, vallási és gyermekműsorok mellett a nemzeti kisebbségeknek szóló adásokat és az archívumot is fenntartja. A konzultatív népszavazások eredménye jogilag nem kötelezi a törvényhozást, politikai súlya azonban lehet.
0: Szeptember 1-én véget ér a nyári szünet, és Szlovéniában ismét megtelnek az iskolapadok. Az új tanévet csaknem 187 ezer általános iskolás kezdi meg. Közülük több mint 19 ezeren most lépik át először az iskola küszöbét. A középiskolákban mintegy 88 ezer diák tanul majd, ezerrel több, mint tavaly.
1: Az új tanév több változást is hoz. Az általános iskolák első, negyedik és hetedik, valamint részben a hatodik év folyamán új tanterveket kezdenek bevezetni. Emellett az elsőtől a negyedik osztályig minden tanuló számára az iskola biztosítja az előírt kötelező tananyagokat, így a tankönyveket, munkatankönyveket és munkafüzeteket is. Ez eddig csak az első három év folyamra vonatkozott. Megújul a szakképzés is. Szeptembertől 5 korszerűsített képzési program indul. Ezek között van az ápoló-gondozó, a gyógyszerészeti technikus, a mehatronikai operátor és 2 mehatronikai technikusi program. Szeptember 1-én lép hatályba a sajátos nevelési igényű gyermekek irányításáról szóló törvény módosítása is. Ennek értelmében a siket vagy gyermekek külön kategóriába kerülnek, ami lehetővé teszi számukra a személyre szabottabb oktatást.
0: Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Rusin Sandy Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánta az űrnagynak.
1: A magyar légierő JAS-39 Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája gerincsérülést szenvedett, emiatt megműtötték.
0: Az izlandiak ma arról szavaznak, újraindítsák-e EU csatlakozási törekvéseit, vagy belátható időre félretegyik az unióhoz való csatlakozás kilátását. A szavazó helyiségek helyi idő szerint reggel 9 és este 10 óra között tartanak nyitva.
1: Egy igen szavazat önmagában még nem kötelezné Izlandot az EU-hoz való csatlakozásra, viszont újra nyitná a csatlakozási tárgyalásokat, bármilyen végleges tagsági megállapodást újabb népszavazásra bocsátanának. Izland 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét. Egy új euroszkeptikus kormány azonban 2013-ban hatalomra került és felfüggesztett az uniós csatlakozási tárgyalásokat, majd 2015-ben hivatalosan is visszavonta az ország jelöltségét. Ezt követően egy EU-párti koalíció nyerte meg a 2024-es választást, programjának egyik fő vállalása.

0: megoldása az volt, hogy népszavazást tart a folyamat újraindításáról, és erre a voksolásra kerül sor ma. Alig 400 ezer lakosával Izland lenne az EU legkisebb népességű tagállama, ez a cím jelenleg Máltáé. Az első eredmények vasárnap hajnalban várhatók.
1: Súlyos vihar söpört végig pénteken Svájc több térségén jelentős károkat okozva. Az erős szél fákat csavart ki, a heves esőzések miatt pedig több helyen utcákat és pincéket öntött el a víz. Zürich kantonban a jégeső mintegy 40 embert, többségében gyerekeket sebesített meg. Több sérültet kórházban kellett ellátni.
0: A viharfront Svájc nyugati és északnyugati részét is elérte, és fennakadásokat okozott a közlekedésben. A Bill és Olten közötti vasútvonalon ideiglenesen leállt a forgalom. Helyenként 6 cm átmérőjű jégdarabok hullottak, Schaffhausen kantonban pedig óránként 142 km-es széllökéseket mértek. Az SRF meteorológiai szolgálat rövid idő alatt mintegy 46 ezer villámot regisztrált.
1: Jelentős károkat okoztak a pénteki viharok Észak-Olaszországban is. Kremonában 40 ember sérült meg, többségük a jégeső, illetve lezuhanó tetőcserepek és homlokzati elemek miatt.
0: Lombardiát péntek délután jégesővel és erős széllökésekkel kísért vihar sújtotta. A tűzoltóknak két embert is ki kellett menteniük egy autóból, amelyre egy fa rádőlt. Bressában teniszlabda méretű jégdarabok hullottak. A viharok a szőlőültetvényeken és a termőföldeken is károkat okoztak. Miközben Észak-Olaszországban viharok tomboltak, az ország déli részén továbbra is rendkívüli hőség uralkodott. Szicíliában és Szardínián pénteken 46 fokig emelkedett a hőmérséklet, Rómában pedig 41 fokot mértek.
1: Továbbra is csak nem 3000 embert keresnek a szerdai áradások után a Tibet és Nepál határvidékén. Eddig 633 halálos áldozatot erősítettek meg, a mentést azonban a rossz időjárás és a járhatatlan utak nehezítik. Nepálban 517 külföldi állampolgár szerepel az eltűntek között, míg a kínai hatóságok szerint Tibetben további 260 külföldit keresnek.
0: A mentő alakulatok ma is folytatják a kutatást. A kínai oldalon több mint 2000 mentő dolgozik, munkájukat 86 geológus is segíti. A szakemberek az újabb földcsuszamlások és áradások veszélye miatt folyamatosan figyelik a terepviszonyokat. Nepálban a mentők mintegy 100 munkás kiszabadításán is dolgoznak, akik egy vízerőmű gátjának építésénél egy alagútban rekedtek. A térségben továbbra is esik az eső, ezért újabb áradásoktól is tartanak. A katasztrófát egy gleccser leszakadása okozta, amely hatalmas jeges törmelékárat indított el.
1: A Puklavec Family Wines nyert el az év borászata 2026 címet az idei Gornja-Radgonán megrendezett Agra mezőgazdaság és élelmiszeripari vásáron.
0: A borászat történelmi sikert is elért. A szlovéniai országos borversenyen elsőként kapta meg a maximális 100 pontos értékelést. Ezt az eredményt egy 1993-as késői születelésű olasz Riesling ért el, amely nagy aranyérmet is kapott. A Puklavec Family Wines az idei Agrán összesen 45 érmet szerzett, köztük két bajnoki címet és három nagy aranyérmet.
1: 7 helyi borászat kínálatával ismerkedhettek a látogatók a Leindvai Szüret előestéjén. A Vinárium Fesztivál keretében a Rózsa Városi Parkban rendezték meg a Leindvai Borok estét, ahol fehér, vörös és rózé borokat, valamint pezsgőket is kóstolhattak az érdeklődők. A rendezvényen ismert pincészetek és a fiatalabb borászgeneráció képviselői is bemutatkoztak.
0: Az esemény célja a helyi borászatok és a Lendva vidék borkultúrájának bemutatása volt. A szervezők szerint a fiatalabb borászok megjelenése is hozzájárul ahhoz, hogy a térség borászati hagyományai új lendületet kapjanak. A lendvai borok estjét a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet szervezte. A borok mellett a zene is fontos szerepet kapott. A színház és hangversenyterem nyári színpadán a Dukvartet gondoskodott a jó hangulatról. Részletek a mai terepjáróban.
2: Sport.
1: A Koper győzelmével kezdődött pénteken a szlovén labdarúgó élvonal 7. fordulója. A vendégek Rimac góljával nyertek 1-0-ra az Alumini ellen. A bajnokság ma két mérkőzéssel folytatódik. A Radomlé az Olimpiát, a Bravo pedig a Murát fogadja. Holnap a Grosszupje vendége lesz a célja, míg a Lendvai Sportparkban a NAFTA 4:49-kor a Maribort fogadja. A Moravidéki labdarúgó liga második fordulójában pénteken este az Olimpia

0: Bécs 25 ponttal emelkedett ki a lengyelek ellen. A szlovén válogatott ma 14 órától Franciaországgal találkozik.
1: Időjárás. Ma a tengerparton napos, máshol változóan felhős lesz az ég, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 23-28 fok között alakul. Holnap sok lesz a napsütés, reggel helyenként ködre lehet számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Napközben 26 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: A Lendvai Szüret 2026 rendezvény miatt több útszakaszt is lezárnak ma Lendván. A Malom utca délután 4 óráig lesz zárva, a Király Optika és az NLB lendvai kirendeltsége között. A fő utcán 14 és 16 óra között lesz forgalomkorlátozás, a volt középiskola parkolójától a fő utca 2-nél található körforgalomig. A Mercator és az Armanyomda közötti útszakasz ma délután 4 órától vasárnap hajnali 4 óráig lesz lezárva. Ugyancsak ma 14 órától vasárnap hajnali 4 óráig nem lehet közlekedni a Vasút utcában és a Zsupáncsics utcában. A lezárások idején a forgalmat megfelelő kerülőutakon vezetik el.
0: Déli kronikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Donner Tímea a műsorvezető, és Bencik István hangtechnikus nevében kívánok további szép napot. Hírekkel ismét 14 órakor jelentkezünk. A viszonthallásra!

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Egy perccel vagyunk fél egy után, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Egy lassan napsütésesre váltó szombat délutánon augusztus 29-e van, és augusztus utolsó hétvégének fénypontját itt Lendván a lendvai szüret jelentés természetesen élőben kíséri a programot a Muravidéki Magyar Rádió. Jelentkezik kintről, terepről Cigány Szilvia. Halló Szilvi, halljuk egymást?
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Igen, Lendva főutcája most éppen napfényben fürdik, eddig az eső mosta végig az út. Ez jelenti, hogy frisse majd a felvonulást kísérni. De a Lendvai szüret, a 47. Lendvai szüret, amely körül épül gyakorlatilag a Vinárium Fesztivál, az egyik középpontja ennek a fesztiválnak. Másról is ugye tartalomról híres, és most már hagyományosan azt is megszoktuk, hogy a előtti időpontban, tehát 13 órakor itt a Polgárosodási Múzeumban kiállítás nyílik. Hát az idén dr. Mursics József emlékkiállításának lehetünk majd a tanúi, és erről mond el nekünk most többet a kiállítást felállító dr. Lendvai Kepe Zoltán, múzeumi tanácsos. Dr. Lendvai Kepe Zoltán miköré építette az emlékkiállítást, amellyel tiszteletet róljuk le Mursics József előtt?
2: Őszintén megmondva, ez egy rögzített kiállítás, tehát nem volt bent az évi tervünkben, hát nem is lehetett, ugye Mursics József tragikus idei tavaszi halála adta az alkalmat ennek a felállítására, ugyanis az utód Kavas Erika és a lánya Ines, Mursics Ines úgy döntöttek, hogy a Mursics József gyűjteményének egy részét a Lendvai Galeris Múzeumnak adományozzák. Hát ezt a bölcs és nagyszerű adományt természetesen elfogadtuk, és akkor úgy döntöttük, hogy ez olyan szép gyűjtemény, amit érdemes volna egy rögtönzött kiállításban így bemutatni az idei évben. Adódott kicsit a nyár folyamán a két nagy rendezvényünk, a Bográcsfest és a Lendvai szüret, hogy melyik egyiken, ahol sok ezer ember látogatja még Lendvát, hogy akkor állítsuk ezt föl. Város vezetése úgy döntött, hogy legyen a Lendvai szüret, és akkor itt van ma ez az alkalom a Lendvai Polgárság Múzeumának kiállító termében. Elhelyeztük azokat a tárgyakat, amit a család adományozott.
1: El kell mondani, hogy ezek a tárgyak, ha akarjuk, ha nem, üzenetéhez, tehát a lendvai szürethez, a munkálatokhoz, az egykori hagyományokhoz. Ha egy-két tárgyat megemlítene, mit lehet itt megtekinteni fél óra múlva?
2: Hát igen, Mursics Józsefet Lendva vidéki emberek mindannyian ismerték, körben is, ugyanis jelentős vezetője és kémikusa volt a egykori lendvai nafta cégnek, majd később a Lendva község hivatalája volt. Abban az időben a nevéhez fűződik a koronaszálloda, egykori koronaszálloda felújításának vezetése, felügyelete. Őt nem csak így ismerjük, hanem mint régiséggyűjtőt és lokálpatriótát. Széles körben évtizedeken keresztül gyűjtötte a tárgyakat, úgy a lokális környezetben, interneten, vásárokra járt, és ennek az eredménye ugye 2017-ben mutatkozott meg, amikor a Fölsülakosban, a szülőházában megnyitotta a néprajzi gyűjteményét, sok ezer tárgyból álló gyűjteményét, és igazából van ma itten. Hogy mit is adományoztak? Elsősorban így régi kerékpár gyűjtő volt, tehát szerelmese volt a régi kerékpároknak Mursics József. Abból 27 darabot kaptunk ajándékba. Egy hosszú szekeret, mint egy 20 különböző mezőgazdasági koronát, ekéket, vetőgépeket, egy nagyszerű, nagyon szép, nagy vas szerkezetét, egy lovas vetőgépet, amit a kiállításban nem tudtunk elhozni, de egy nagy plakáton megjelenítettük, és hát nem utolsó sorban számos eszközt, szélrostát, darálókat, ezeket a tárgyakat adományozta, nagyszerű gyűjtemény.
1: És aki ma bármilyen oknál fogva nem tud eljönni megnézni ezt a kiállítást, meddig?
2: Igen, ma egész nap folyamán nyitva tartunk, mindenki jöjjön el, látogassa meg a kiállítást, vegyen példát arról, hogy hogy kell megőrizni a régi tárgyakat. Ezek fel is vannak újítva, Mursics József keze mentén, és Nagy Dezső nagy barátjával ketten javítgatták, restauráltak ezeket a tárgyakat. A kiállítás pedig szeptemberig lesz látogatható 10 és 14 óra között, úgy, mint a zernyő kiállításunk is a szomszédban.
1: Dr. Lendvai Kepel Zoltánt hallották, kedves hallgatóink, és csak az ő meghívásához tudok csatlakozni. Tehát 13 órakor már tessék itt lenni a főutca, nézem a házszámot, nem tudom, de tudják, hogy hol van a polgárosodási múzeum. Tessék eljönni, megtekinteni, és ezzel is elindítani azt a jó hangulatot, amelyet majd a 14 órakor kezdődő De ugye azért ne feledjék el, hogy megállt az eső, a gyerekeket ki lehet már hozni a meseudvarra, a Lendvai könyvtár udvarára, és már lehet szórakozni, és már reggel korán incsiklandozó szagokat lehet itt érezni, illatokat lehet itt érezni a városban, úgyhogy aki éhes, már falatot. Tehát ez volt az első jelentkezésünk. Innét folytatjuk az útukat a Szlomsek településbe, ahol a felvonulók már készülődnek, sorba állnak. Hadd áruljam el, hogy az idei felvonulásban 60 csoport működik közre. Stúdió.
0: Nagyon szépen köszönjük, Szilvia, a jelentkezést. Úgy gondolom, hogy így elöljáróként meg volt a kecscsináló. Mindenkit szeretettel várnak, tehát Lendvára. Lesz majd tehát még több bejelentkezés is a nap folyamán. Egyelőre ennyi akkor Szilvitől a helyszínről. Mi pedig folytatjuk itt zenével természetesen. Aztán egy órakor majd jövünk a friss információkkal. Maradjanak velünk, hallgassák meg.
3: Vagy a fétisem, minden én.

0: MMR.
1: Változóan felhős az ég az ország felett, jó napot kívánok a rádió hallgatóknak. A csapadék már átvonult felettünk, bár a hegyvidéken most is esik az eső, de ide vidékünkre további esőzést már nem mutat az előrejelzés, viszont a helyenként és időnként megnövekvő felhőzetből előfordulhat csapadék, ezt viszont írja az előrejelzés. 20 fok körüli a hőmérséklet odakint, úgyhogy nincsen tikkasztó meleg. Maribor környékén 22 fokot mérnek, Muraszombatban úgy szintén, a főváros 24 fok van, a Kredaricáról 8 fokot és esőt jelentenek, a tenger melléken 30-31 fok a hőmérséklet, ez tehát a jelenlegi helyzetkép. A maximum értékek ma 23 és 28 fok között alakulnak, ennél melegebb a tenger melléken lehet majd. Holnap is egyébként a napsütésé lesz a főszerep, reggel helyenként ködre kell készülni, hát a hőmérsékletek nagyjából a maihoz hasonlóan alakulnak majd. Annyi lesz a változás, hogy holnap talán egy kicsit kevesebb felhő lesz majd az égen. Ami Magyarország időjárását illeti, ez a gyenge hidegfront számottevő változást nem fog hozni, ahogy számottevő csapadékot sem, bár helyenként záporzivatar előfordulhat, de délutára mindenütt csökken a felhőzet, 28 fok körül alakulnak majd a maximum értékek, jelenleg 22 fokot jelentenek Lentiből, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról, Szombathelyen 24 fok van, Budapestről 26 fokot jelentettek legutóbb. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, itt csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, 30-35 fok lesz holnap délután, és a hétfő még ehhez a hónaphoz tartozik, hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több gomoly felhő jelenhet meg, amelyekből helyenként zápor, zivatar is előfordulhat, ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak az ország közepe tájékára, de országszerte meleg lesz azért 30-36 fokkal. És aztán kedden indul a tanév. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható, 27-33 fokkal. Vissza a mai naphoz, gyenge hidegfronti hatás érvényesül. Az arra érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok és vérnyomás ingadozás jelentkezhet. Fejfájás is tapasztalhatnak egyesek, a szél fokozhatja a panaszokat, nyugtalanság, ingerlékenység is előfordulhat, az allergiások panaszai is rosszabbodhatnak, úgyhogy érdemes nekik zárt térben maradni, főleg zivatarok idején, hiszen zivatarok környezetében az allergiások panaszai mindig felerősödhetnek. Napos időszakokban és napos helyeken az UV-sugárzás erős lehet, de úgy gondolom, hogy érdemes némi kinti programot tervezni, főleg ide lendvárosok szeretettel várnak mindenkit a nem sokára induló lendvai szüretre.
0: Közlekedési hírek.
1: Helyenként esőtől vizes útszakaszok előfordulhatnak az országban. Nem zökkenőmentes a forgalom most sem. Baleset történt és akadályozott a forgalom a Gorenckói autópályán Nakló előtt Jesenice irányába. Aztán a Steyr autópályán lezárták a kerülősávot Pesznica és Sentél között Ausztria felé, és a teherforgalomban van korlátozás, mégpedig a tengermelléki utakon délután 4-ig nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb kamionok. Itt vidékünkön, hát mondhatjuk, hogy nagyobb fennakadás egyelőre nincsen, de azért érdemes tudni, hogy a lendvai szüret rendezvénye miatt több útszakaszt lezárnak itt Lendván, ezekről kicsit később szólunk, maradjanak velünk. Négy perccel múlt el egy óra, ezek voltak a friss információk. Ahogy említettem, nem sokára majd átnézzük az útinformot ide Lendvára vonatkozóan. Szilvi is jelentkezni fog majd, és a délutáni tartalmat is áttekintjük, maradjanak velünk.
2: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Szendva óvárosát ismét a régió egyik legmeghatározóbb néprajzi és gasztronómiai rendezvénye vonja ma magába, és járja át, és önöket is várja sok szeretettel természetesen. A helyszínőn jelentkezik a 47. lendvai szüretről Cigán Szilvia.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Egy nagyon vidám csapat indul az indulópontig, tehát a felvonulás induló pontjáig, a Szomszéd településig, és most éppen a felvonulás kerül középpontba. Itt van velem a szervezője, a Szlovén Kulturális Közalapítvány lendvai területi szervezetének vezetője, dr. Habjanics Kaszás Mihály, aki nekünk elmondja, hogy összeszedni, verbúvni 60 felvonuló csoportot. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak! Hát igen, ez a verbongozás már 3-4 hónappal ezelőtt kezdődött, de igazából nagyon sokan már várják is, úgyhogy nem nagyon kellett verbungozni, csak egy néhányat, és akkor így összeállt ez a program. De az igaz, hogy az idén 60 csoporttal ez az eddigi legtöbb csoportos felvonulás.
1: Azért azt így el kell mondani, hogy nem 60 hagyományos tevékenység bemutatására kerül sor, hanem igazából úgy tartalmilag 3 csoportra lehet a felvonulókat osztani.
2: Igen, tehát 3 csoportra és az előzmények, tehát a lovasok, ugye? A lovasokkal kezdjük, és akkor a mazsorét és fuvó zenekarral folytatjuk, és akkor jönnek azok a 3 csoportok, a borkirálynők, amelyek ilyen lovászati nyereg, lovászati kocsiba, hintóba mennek. Itt lesz a Szlovénia borkirálynője, a Lendva borkirálynője, Muravidéki borkirálynője és egy ilyen egyesületi borkirálynő is velünk lesz. Utána következnek a borrendek és az egyesületek, boregyesületek, ebből is egy jó néhány van, köszönhetően a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének, de nagy örömünkre szolgál, hogy az idén a Lendvai Szőlő és Gyümölcstermelők Egyesülete is közreműködik, és a Hotizai is közreműködik, de ők igazából a kocsikat választották, úgyhogy inkább a kocsikba fognak lenni. Igen, utána jönnek akkor a néptánc, néprajzi hagyományok, itten is minden hagyomány és a kultúra meg lehet tekinteni, így a magyarországit, szlovént, ausztriait és a romát is.
1: És hogyha már éppen a hagyományőrzés, tehát a népdal és a néptánc megőrzéséről beszélgetünk, ugye itt azért mindjárt bemondhatjuk, hogy a csoportoknak külön programjuk is lesz a délután folyamán.
2: Igen, a délután folyamán 16 órától a Néptánc Fesztivál kerül megrendezésre a fő színpadon, a nagy sátornál, a Hotel Kubisz és a Bella Venezia mellett, tehát ott, azon a téren. Itt a egyes számú kétnyelvű általános iskola gyermekműsort ad, azután következik a Lendvai Prekmurje Néptánc Együttes, tehát azután a Horvát Kultúregyesület, akkor a Radgonai Néptánc Egyesület és az ausztriai. Örömünkre szolgál, hogy hazaiak is, hazai magyarországi kultúrát képviselő csoportok is lesznek, így a Pincei Zala György Művelődési Egyesület néptánc csoportra is részt vesz. Na itt már halljuk a...
1: Igen, ez volt a digresszió, a csapatok már most jókedvűek, erről még majd szólunk dr. Habjanics Kaszással, de maradjunk még egy pillanatig a fesztiválnál.
2: Igen, a fesztivál akkor tovább megy a Szerb Kulturális Egyesület néptánci bemutatásával, és az újon

0: alakult Kapcai Néptánc csoporttal és a Roma Romano Glauso zenével és tánccsoporttal zárul.
1: Szóval, kedves hallgatóink, ugye ez volt az kedvcsináló, de amit önök minden éven legjobban várnak, az a felvonulás a főutcán, amely a Szlomonczek településtől indul, és valahol a Malom utcában fog ugye befejeződni, elmegy a Városháza előtt, tehát itt van a színpad is, ahol a múlt héten volt, amikor a hagyományos Bográcsfest volt. Na most ugye, amikor dr. Kaszás Habjanicssal beszélgettünk, hogy megbeszéltük ezt a beszélgetést, nagyon titokzatos volt, és azt mondta, hogy maradjon titok, hogy a csoportok milyen hagyományos munkálatokat mutatnak be. Na most még mindig titok, vagy már elárulhatunk valamit?
0: Hát szerintem annyit elárulhatunk, hogy nagyon gazdag és szép színvonalas bemutatások lesznek. Mint már mondtuk, 60 részvételvel, igazából abból olyan 40 a kocsi, 30 kocsi lesz, és hát a hallgatóknak még jó fél óráig van, hogy ideérkeznek a helyszínre, és saját maguk megtekintik a felvonulást is.
1: Kedves hallgatóink, tehát még mindig a főutcán vagyunk, még mindig a forgalom megy, tehát hamarosan lezárják a forgalom előtt a főutcát, hogy biztonságban meg tudják tekinteni a 47. hagyományos lendvai szüret felvonulását, és természetesen valahogyan ezzel hivatalosan elindul a mai program, amelynek folytatásáról még szólunk a nap folyamán. Én pedig most elindulok a Szlomczek település felé, és kicsit megnézem és megkérdezem, hogy ki mivel készült. Tudom, hogy nagyon érdekes dolgokkal, nem csak a szüret, hanem minden hagyományos munka, ami kapcsolódik a szürethez, és azok a vigasságok, vidámságok is, amely kapcsolódnak, hát nem talán a szürethez, hanem a szüret eredményéhez, tehát a finomborokhoz. Igaz?
0: Igen, ez így igaz. Köszönöm szépen a hallgatóknak.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, stúdió.
2: Köszönjük szépen Szilvinek a jelentkezést ezúttal is, és természetesen várjuk majd a következőt. Azért, ha úgy utána számolunk, 60 csoport, az közel 400 embert jelent a résztvevők közül, úgyhogy már ők is jó páran vannak, és akkor még a látogatókkal nem is számoltunk. De ezért fontosak az útlezárások és az elterelések. Egy kis zene után elmondjuk, hogy mire számíthatnak Lendván.

Ahogy a szervezőtől hallhatták, még jó fél órájuk van, hogy ideérjenek a felvonulás kezdetéig, ami 14 órakor lesz majd, és már említettünk, hogy több útszakaszt is lezárnak a Lendvai Szüret rendezvénye miatt itt Lendván. A Malom utcát már lezárták reggel 8-kor, délután 4-ig lesz zárva a Király Optika és az NLB lendvai kirendeltségek között, tehát a Király Optika és a bank között. Az NLB bank között, aztán a fő utcán, tehát ahol lesz majd a felvonulás, délután 2-től 4-ig lesz forgalomkorlátozás a volt középiskola parkolójától, a fő utca 2-esnél található körforgalomig. Aztán a Mercator és az Arma nyomda közötti útszakasz szombat délután 4 órától vasárnap hajnali 4-ig lesz lezárva, és szintúgy ma délután 2-től azt mondja, hogy vasárnap hajnali 4-ig nem lehet közlekedni a Vasút utcában és a Zsupáncsics utcában. Hát az a lényeg, hogy vannak kerülő utak, úgyhogy ezeket figyeljék inkább a lezárások idején, nemek szokásból vezessenek, legyenek körültekintőek. Lehet egyébként ingyenes kis vonattal és kis buszokkal is közlekedni. Itt a Lendvai Szüret idején segíti a látogatók közlekedését. A kisvonat délelőtt 11 órától este 6-ig közlekedik a Termál Resort és a Spárnál található buszmegálló között. A járatok minden egész órában és minden félkor indulnak a termálfürdő elől. Ez tehát a kisvonat, aztán a két kis busz dél és délután 4 óra között a Vinárium kilátótorony és a Szent Katalin templom között szállítja ingyenesen az utasokat. Délután 4 és 6 óra között pedig a Vinárium és a Spárnál található buszmegálló között közlekednek majd a kis buszok, úgyhogy tényleg talán egy kicsit zökkenőmentesebbé lehet ezzel tenni a közlekedést, és nem lesz majd semmi fennakadás, illetve tumultus, legyenek azért körültekintőek, és nem utolsó sorban érezzék jól magukat itt Lendván, a 47. lendvai szüreten. Akik pedig nem tudnak személyesen itt lenni, hát nekik szolgál ez a sok-sok bejelentkezés, hogy egy kicsit át tudják élni, és be tudják tervezni, hogyha idén már nem is, de jövőre mindenképpen eljönnek. Lendvai Szüret tehát ezen a mai napon itt Lendván, Lendva úrvárosát, a régió egyik legmeghatározóbb rendezvénye, vagy rendezvényének helyszínévé varázsolja a Lendvai Szüret. Felvonulással, néptánccal, gasztronómiával várnak mindenkit, ugye a Malom utcát, az illatokat is említette már Szilvi az egyik bejelentkezésben. 11 órától már a Malom utcában az Egyesületek gasztronómiai bemutatója várja a látogatókat, és ha mindez igaz, 2 után már sok-sok finomságot lehet majd kóstolni, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk ide Lendvára, illetve a készülékek mellé is természetesen. Augusztus 29-e van, szombat délután mindjárt 14:30 lesz, most folytatjuk zenékkel.

Tóth Vera énekelt az imént. Augusztus 29-e van Beatrix napja, latin eredetű a női név, jelentése boldogságot hozó. Aztán az Ernák is ünnepelnek ma, ez az Ernesta rövidüléséből keletkezett, az Ernő férfi név, női párja egyébként. A szlovén baján ez névnap van, ez egy bibliai eredetű név, a Héber Johanna név latin Johannus változatából származik. És aztán köszönhetjük még Beatrice vagy Beatrice, Bolda, Cézár, Ernella vagy Ernesta és ennek változatai, Camilla, Camilia, Candida, Sebő, aztán Szabin, Szabina, Szabrina és Trixi nevű ismerőseinket is. Ezek is szerepelnek mind a mai kalendáriumban, ezek a nevek. Boldog névnapot kívánunk a viselőiknek, és a születésnaposoknak is minden jót kívánunk természetesen. 2,5 perc múlva lesz 1:45, jöjjenek Lendvára. Nem sokára indul a lendvai szüreti felvonulás, mindenkit szeretettel várnak.

0: tartok egy ideig.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 14 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Szabó Rudolf. Ezekben a percekben kezdődik a 47. leindvai szüret. Közel 400 résztvevő, s mintegy 60 csoport vesz részt a felvonuláson a főutcán. A néprajzi fesztivál nemzetközi jelleget is ölt, hiszen Szlovéniából, Ausztriából, Magyarországról és Horvátországból is érkeznek fellépők. A néptánc együttesek műsora 16 órakor következik. A látogatókat egész nap gasztronómiai kínálat, ökörsütés, helyi termelőpiac, gyermekprogramok, ugróvárak, körhinta és ingyenes kis vonat várja. Az esti programot 18 órakor az Láta Zsile együttes nyitja. 21 órakor pedig a Perljava Kazaliste koncertje koronázza meg az estét. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki Magyar Péter, magyar miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, a Mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, hangoztatta a kormányfő, hozzátéve, ez talán Mohács legnagyobb üzenete. A splitti kórházban meghalt egy 79 éves férfi, aki súlyosan megsérült a több mint két héttel ezelőtti Omis közelében pusztító erdőtűzben. Ő a tűzvész második halálos áldozata. Három sérült állapota továbbra is válságos. A tűzben 40 ember sérült meg, közülük 7-en súlyosan. Több sérültet Zágrába szállítottak kezelésre. A tűz első halálos áldozata egy 34 éves bosznia-hercegovinai állampolgár volt. Sport. A Formula 1-es McLaren ma délelőtt hivatalos közleményben tudatta, hogy Lando Norris szerződéshosszabbítást írt alá. Ennek értelmében legalább 2030 végig versenyez a brit csapattal. Norris 2019 óta versenyez a McLaren színeiben a Formula 1-ben. A páros az előző szezon végén felért a csúcsra. Norris az első világbajnoki címét szerezte meg, míg a McLaren megvédte a konstruktőri címet. A brit szerződése eredetileg 2027 végén járt volna le.
3: Időjárás.
2: Délután a tengerparton napos, máshol változóan felhős idő várható. Elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A leindvai szüret 2026 rendezvény miatt a főutcán 16 óráig forgalomkorlátozás van érvényben a volt középiskola parkolójától a főutca 2-nél található körforgalomig. Tolódik a forgalom a Steyr-autópályán Szlovenska Bistrica lyuk és a Gola-Rebro alagút között Ljubljana irányában, valamint Drámlje és Pletovária között Maribor felé.
3: Vidéki Magyar Rádió. A régió hangja. 4 perc múlt el 14 óra, akárhogy is nézem az órát, és ha nézem a programot, akkor 2-re írták ki, hogy indul a felvonulás, de már is kiderül, hogy mi a helyzet. Szilvi jelentkezik a helyszínről.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, a leindvai szüret. A 47. kezdődik most Isten igazából, hiszen tudjuk, hogy a leindvai szüret alatt valamennyien a felvonulást értjük. Én itt vagyok a zajongás kellő közepén, a Slomšek utcából a főutca felé vezető szakaszon, és a csoportok éppen most indulnak, ami azt jelenti, hogy először a Mazsoret, illetve a lovagok, aztán a Mazsorettek és a Bakovci Húvos zenekar, és utána a borral kapcsolatos egyesületek, borlovagok. Ez valahogyan az első csoportban. Az első csoportot a szlovén borkirálynő és muravidéki, valamint lendvai társa Hinton követi. Utána jönnek azok a csoportok, amelyek bemutatkoznak különböző néptáncokkal és népdalokkal. Szlovén, magyar, horvát, osztrák, roma, minden lesz. Aki erre kíváncsi, és esetleg még csak most hallja, hogy ilyen is lesz, az akár 16 órakor majd a főszínpadon is megnézheti. No de, amit dr. Habjanics Kaszás Mihályltól az imént nem tudtuk meg, mert még mindig titokzatos volt, hogy mit mutatnak be az idén a szekereken. Na most én a Szlomsik utcában próbálok végigmenni az érdekes munkálatokat, hagyományokat bemutató csoportoknál, és egy kicsit érdeklődni. És ami legérdekesebb, itt mindjárt legelején a Vita Kamara Kórus, bocsánat, a Lindva Kamara Kórus egy régi zasztava 750-essel indul hegyre, viszi magával a kosarat, az alamizsnát, mindenfélét, ami szüretkor kell. Ez csak egy bizonyíték arra, hogy most milyen nagy személygépkocsikra van szükség. Gerencsér úr és társai pedig bebizonyították, hogy Ficsoba mindent be lehet pakolni, és hegyre lehet menni még a mai korszerű művi intelligenciás világban is. No de, itt vagyok egy úgymond külföldi csapatnál, más községből érkeztek, nevezetesen Zsitkócból. Nem tudom, senki nem akar most rám nézni. Jó napot kívánok, Slebics úr! Jó napot kívánok! Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, ez pedig a Zsitkóci csapat, és egy nagyon hagyományos műveletet mutatnak be a lendvai szüreten azoknak, akik ott lesznek a főutcán. Miről van szó?
5: Hát jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! A Zsitkóci gasztró napot, a hagyományos az idén, amúgy tudjuk, a 10-et tartottuk még, tehát kerek szám, és most azt jöttünk el bemutatni, lesz egy kis bográcsfőzés, kenyérpirítás, dödölle, malacsütés, úgyhogy a gasztró délutának egy része.
4: Ez azt jelenti, hogy a zsitkóciak nem csak, hogy mondjam, szilárd talajon képesek főzni, hanem traktoron is.
5: Persze, nekünk ez semmi gond. Mobil konyhánk van, úgyhogy semmi problém.
4: És mire számíthatnak még? Én azt hiszem, hogy a zsitkóciak nem csak étellel jöttek, hanem a néptáncsoport is itt van.
5: Így van, fölép tehát a felnőtt néptánccsoport is. Most jelenleg nem tudnám megmondani, milyen táncokat mutatnak be, viszont kísérni fogják a kocsinkat. A konyhát nehogy elvesszen.
4: Tehát tánc és kaja, nagyon szépen köszönöm Slebics úrnak, mi pedig próbálunk tovább menni, és elkerültük most éppen a táncosokat, a zsitkóciakat, és már ott vagyunk a gyertyánosiaknál, akik valami mással jöttek. Azt mondja, hogy mit kell csinálni szüret után, ugyan még a szüret nem kezdődött meg, de mit kell csinálni szüret után, most nekünk azonnal itt elmondja. Ugye ők inkább dolgoznának, mint beszélnének. Na, de azért mondja el, hogy milyen munkálatokról van itt szó.
6: Hát itt a szüret vége. Mikor elvégezték a munkálatukat, akkor bementek a pincébe enni, inni, és jól érezni magukat. Aki bírt, aki nem volt az asztal alatt, már persze.
4: És mi van azokkal az edényekkel, amit használtak? Tehát a puttony, a morzsoló.
6: Igen, ki kellett mosni, ki kellett puccolni jövőre. Félretenni szépen megszárodott, aztán félretettük jövőre. Másik évre.
4: Nagyon szépen köszönjük, és akkor hát először sikeres szüretet, utána még jó szórakozást a szüret után. No, de most aztán jöttünk a Piros Babos Társasághoz. Piros Babos Társaság csenteiek, ők a boldog asszonyok, akik mindig boldogok. És itt egyetlen egy férfi sincs, bocsánat, csak a traktorista. És most nekem valaki elmondja, hogy ezek a boldog asszonyok miért ilyennyire örülnek dolgozni a szőlőben.
7: Hát azért, mert az eredményért dolgozunk, a jó fröccsér, a legjobb fröccsér, és tehát mindig összegyűlik a Boldog Asszonyok Társasága szüretön, és akkor ebből készül a legboldogabb csepp, és egy korty a boldogságig című történetet szeretnénk bemutatni a szüreten keresztül a legjobb fröccsig.
4: Na most akkor árulja el nekünk, a boldog asszonyok férje is boldog férjek?
7: természetesen még boldogabbak, mint mi, mert boldog feleségük vannak.
4: Kedves hallgatóink, ha nem tudnák, hogy kik ezek a boldog asszonyok, kicsitül nagyik, akkor rögtön megismerik őket, mert fehér-piros kombinációban vannak, és babossak. És aki ott volt a Bográsvészen, azok már találkozhattak velük. Én nagyon remélem, hogy valóban ez a boldogság örökké marad.
7: Én is remélem, és aki teheti, jöjjön ki most, és este is.
4: Így van, mi pedig megyünk tovább. Egy-két csoporthoz még elmegyünk. A boldog asszonyok nagyon készülődnek a nagy boldogságra. A petesháziak Benjamin Verhonikkal, a fiatal speedwayistával jöttek. Üdvözöljük azt is, integetünk neki, a motorzaját hallottuk. És már is a következő csapatnál vagyunk, nem tudom, hogy kinél.
8: Ide a végére,
4: azt mondták, ide a végére. Kabóca. Ugye a kabóca ellen harcolunk, igaz?
9: Igen.
4: Melyik csapat harcol a kabóca ellen?
9: A felső lakosi helyi közösség.
4: Éppen engem is lepermeteztek most élő egyenesben. Hogyan lehet ez ellen, ez nem vicc, hogyan lehet ez ellen harcolni?
9: Ez egy nagyon nagy problém fog itten a lendvai környéken megjelenni, hisz napról napra több ez a kabóca, ami van. Tavaly például ilyen nekem csak egy volt zidin van, 20, pedig háromszor is még permeteztem, nem tudom, hogyan fogjuk ezt megoldani. Szerintem sikerülni fog nekünk megoldani ezt a permetszet, még végigérünk Lendvába. Mert gyártjuk az új permetszet, lehet, hogy sikerülni fog. Bízok benne!
4: Én is nagyon bízok benne. Ha jól tudom, önök gyertyánosiak, igaz?
9: Felső lakos.
4: Tehát felső lakosiak kitalálják a megfelelő, én valóban szívből ezt kívánom. Csak azt akartam még hozzáfűzni, ugye, hogy a lendvai szüret ez nem csak a munka és a szórakozás, hanem a komoly problémákra való rámutatás is.
9: Igen. Mi is ezen gondolkodtunk, hogy valami komoly dologról kellene gondolkodnunk, hogy ezt bemutatnunk, mégis hogyan kellene megoldani. De egy gond az, hogy nem permeteznek a szomszédok, keveset permeteznek, sok a külföldi, akik megvásárolzák itt a vikendeket, vagy a pinciket, nem dolgozzák, persze, hogy elterjed, nem?
4: Tehát kihasználtuk ezt az alkalmat is arra, hogy erre is figyelmeztessünk. Sikeres közreműködést!
9: Köszönjük!
4: És sikeres harc!
9: Jó, köszönjük! Sőt, itt van még egy nagy probléma, hogy csak ez a kobuca nem a szőlőt támadja, hanem a magyarút. Abba is nagyon sok van, és ott is problém van, a magyarút még már nálunk senki se permetezi, nem?
4: Igen.
9: Sok pince előtt is ott vannak a magyarúfák, még látni rajta, hogy tele van a kabocával.
4: Lehet, hogy erről majd egy mezőgazdasági műsort is készítünk. Jó. Köszönöm szépen, sok sikert a mai nap folyamán. Hát most pedig szalagokkal teli új szekér, és ez a sok szalag egyet jelenthet, hogy reguták vannak, regutákat toboroznak. Ki fog nekem itt valamit elmondani? Jó napot kívánok! Allen. A fekete nadrág, fehér ing, szegfű kitűzve, ez valamikor egy külön ünnepet jelentett.
10: Így van, a toborzásnak az ünnepét, szóval a fia...
4: Külön ünnepet jelentett.
10: Így van a toborzásnak az ünnepét, szóval a fiatalokat, amikor besorozták.

0: volt, ugye mióta iskolába kerültünk. Azt hiszem a 40 évesek, ők voltak utoljára regruták, én még úgy, hát úgymond lekéstem arról, de viszont egy érdekes hagyomány, egy érdekes szokás, úgyhogy.
1: Na és azért hozzá kell fűzni, hogy ehhez a hagyományhoz is kötődik azért a borocska.
0: Így van.
1: Hát lendvai szüret.
0: Pontosan, lendvai szüret, úgyhogy mi is készültünk úgy mindennel, pogácsákkal, fröccsel, mirtérfröccsel, úgyhogy szeretnénk kivendégelni a közönséget, így van.
1: Na, kedves közönség, ha nem tudják, hogy a reguták hogyan szoktak valamikor felvonulni, hát fenyővel díszített kocsin, és nagyon sok krép papíros szalaggal, és nagyon sok kedves és jókedvű fiatallal, zászlókkal, úgyhogy ez az a kocsi, ami a regrutációról szól. És most aztán megint egy olyan, hogy azt mondjuk, hogy ennek nincs köze a lendvai szürethez, illetve a szürethez, pedig nem így van, hiszen a fa, a tűzifa, az egy nagyon fontos dolog. Én most itt két fiatal embert látok, hogy fölvágta már a fát, már pirítják a kenyeret a szekeren, és itt van két fiatal leányzó, aki nekem elmondja, hogy miért éppen, tehát a göntérháziak miért éppen a favágást akarták bemutatni ezen a lendvai szüreten.
2: Hát azért szerettük volna a favágást bemutatni, mivel most nagyon aktuális lesz, közeledik a tél, és hát a tűzifa az egy nagyon fontos tüzelőanyag, és hát azért aktuális, hogy bemutassuk most, hogy hogyan volt régen, és hogy van ma.
1: És akkor régen hogyan volt, meg hogy van ma? Mi a különbség?
2: Hát régen kézzel, kézi fűrésszel fűrészelték a fát, ma már minden moderni és mechanikailag van megoldva.
1: Lehet, hogy most egyre többen megint a fához fordulnak, azért is, mert ugye a folyékony üzemanyagok, tehát fűtőolaj eléggé hát sós árban kapható.
2: Igen, természetesen, úgyhogy muszáj valami más megoldást találni, és a fa az éppen kézenfogható.
1: Egyesek úgy mondják, hogy fát alkotnak, csinálnak, tehát így mondják, amikor a tűzifa készül, és a tűzifa készítéséhez van egy hagyomány, tehát nem csak az, hogy elmegyünk az erdőre, levágjuk a fát, fölvágjuk a fát, elrakjuk a fát, hanem itt vannak bizonyos más, kellemesebb dolgok is.
2: Persze, ez egy egész napos program, vagy több napos program is. Reggel elmennek az erdőre, akkor van egy kis sütés, kenyérpirítás, hússütés, úgyhogy meddig hazaér a fa, azért idő telik el, úgyhogy ez inkább egy egész napos társasági program.
1: Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy ennek is hasznát veszik azok, akik nem ismerik, mert ugye a hagyományok bemutatása arról szól, hogy látják, nem tudják, azoknak is átörökítsük. Sok sikert a tűzifa készítésnél. Megyünk tovább? Ó, itten igen, van a kézi fűrész, úgy szoktuk mondani, hogy dujeje, hujeje, és ott vagyunk már a következő csapatnál. Azt írja a traktoron, hogy pincei pókák, tehát a pincelyek. Na most menet közben pincelyekkel beszélgetünk. Pálinkát főznek a pincelyek. Feltételezem, hogyha a szüret kapcsán van, hogy akkor törkű pálinka lesz, igaz?
3: Igen, mire végigérünk, addig biztos törkű pálinka fog belőle készülni. Most még azon vagyunk, hogy az legyen. Köszönjük!
1: De itt a pálinka főző valóban füstül.
3: Igen. Hát normálisan főzik. Normálisan főzik, igen.
1: És a törkű pálinkán túl még mit főznek?
3: Hát most a gyümölcstűlel jobban függ, ilyen szárosságban jobban vegyesebb. Igen.
1: És a tavaly elég sokat tudtak kihozni, vagy milyen volt a tavalyi év ilyen szempontból?
3: 4 éve már nem főztünk. Igen. Nem, majd rossz volt, de nem főztünk.
1: Szóval akkor csak most egyszer hagyománybemutatás, és nagyon remélem, hogy azért akkor lesz pálinka főzés is.
3: Hát biztos, hogy fog lenni. Biztos.
1: A pincelyek, azt mondja, hogy azért mondom, hogy azt higgyék, hogy nincs kapcsolata a lendvai szürettel. Igenis van, mert a szőlő maradványából, a törkőből is szoktak főzni pálinkát. Na most a bor, a jókedv, ennek a hotizaiak is, itt van velük a püspök, és a püspök ugye a Márton püspök, aki borrá szenteli a mustot. Ők is készülnek a fölvonulásra, őket is a főutcán lehet majd megtekinteni. No, nem fogják

0: elhinni. A Lendvai szürethez tartozik ugye a Lendvai bogrács. A Lendvai bográcshoz viszont burgonyára is van szükség, és a burgonya egykori begyűjtését, termelését a bánutaiak mutatják be. Éppen most haladnak el mellettem, és valaki nekem elmondja, hogy itt van, igen. Valaki nekem elmondja, miért épp a krumpli szedés?
1: Hát minden évben a kukoricaszedést, meg a szüretőt az idén úgy határoztunk, hogy a Kultúr Egyesület Hidvég bánotta bemutassa a krumpli szedést, mi az is az őszi munkához hozzájár.
0: Így igen, és a finom kajákhoz úgy szintén. Aki nem tudja, hogy régen hogyan szedték össze a krumplit, van itt egy külön ilyen gépezet is, amit nem biztos, hogy láttak. Na már jönnek a kapcaiak. Ha jól tudom, a kapcaiak lakodalmaznak. Tincsa Ferkó, Dobos Ferkó, az egy híres muzsikus volt, aki addig húzta, addig ütötte a dobot, amíg a hepe-hupa szólt. Na, itt vannak a menyasszony és a vőlegény, fönn vannak a kísérő társaságban, pedig kolléganőm, Krisztina. Miért a lakodalom?
2: Szervusz, kedves Szilvi, tisztelt hallgatók! Hát azért a lakodalom, mert gondolkodtunk, hogy mi az, amiről még kapca a mézes napon kívül, amivel tavaly mutatkoztunk be, híres vagy híres volt, és hát egy ilyen volt a Dobos Ferkó bandája. Úgyhogy akkor úgy döntöttünk, hogy hát felelevenítjük ennek a bandának a hagyományát, és egy hagyományos régi lakodalmat hoztunk ma el ide Lendva főutcájára.
0: És azt is ugye meg kell ismételni, hogy a kapcai leányzók táncolnak is majd a színpadon.
2: Igen, de van teljes násznépünk, és természetesen bandánk is, illetve muzsikusaink is, akik nem mások, mint a Dobos Ferkunak a bandájának, vagy a utánpótlása, úgymond, mert a Ferkó fia, Albert van itt velünk, és Lebáriki, aki szintén, ugye az ő édesapja is egykoron ennek a bandának a tagja volt.
0: Hát ezt meg tudom erősíteni, mert akkor egy ismerősöm nevezetesen az én lakodalmamban is muzsikáltak. Köszönöm, jó szórakozást kívánok, megyünk tovább. Na, itt vannak a völgyi falusiak, velük még egy icipicit ugye elszórakozunk. A völgyi falusiak azt mondják, hogy ChatGPT, tehát művi intelligencia nélkül is lehet bort készíteni. Hogyan?
3: Azt én nem tudom, azt a hátosuknál, mert ott csinálják a bort.
0: Akkor itt mit csinálnak?
3: Mi sütünk, főzünk, úgyhogy kínálunk a népeket, és nem tudunk, mi csak zsíros kenyeret tudunk kenni, bort a hátosunál tudják.
4: De művi intelligencia nélkül?
3: Hát én azt nem is tudjuk, hogy minden fán termött. Észik vagy isszak? Mi nem tudjuk azt, mi észük vagy isszuk. Az intelligenciát. Én azt nem értek hozzá.
0: Nem is kell a mai nap ezt érteni, hanem szórakozni kell. Itt van a Hare Krishna csoportja is, és itt vannak a többiek is. Nem tudom, időben azt hiszem, hogy most be kell fejeznem ezt a sétát. Ez nem volt az összes csoport. Ezek voltak azok, akiket most hamarosan látnak a főutcán. De előtte még megláthatják mindazokat a borlovagokat, boros egyesületeket, gyümölcstermelőket, akik a felvonulás első szakaszában járják végig Lendva főutcáját, és természetesen 60 csoportról van szó. Nagyon-nagyon népes a részvétel az idén a lendvai szüreten, és nagyon remélem, az időjárás kedvez, nagyon remélem, hogy a hallgatók még most is elindulnak, hiszen még időben ide tudnak érni Lendvára, és élvezni a 47. lendvai szüretet. Stúdió.
5: Nagyon szépen köszönjük Szilvinek ezt a jelentkezést, és élmény volt hallgatni ezt a hangulatriportot, tényleg az embernek mosolyra húzódott a szája, és vágyott rá, hogy ott lehessen és megtapasztalhassa mindazt, amit mondjuk Szilvi átadott így a beszélgetéseken keresztül. Hát tényleg, aki teheti, az jöjjön el, és nézze meg a lendvai szüretet, várjuk majd a következő jelentkezést, és várjuk a képeket is.

0: 3 perc múlva 14:30 lesz, és egy összeállítás következik a folytatásban, mégpedig a Tappancs és társai, akik a nyári kánikulában, de a zivatarokban is aggódva figyelték a házi és vadállatok sorsát. A madarak közül a Muravidékre jellemző gólya önzetlen fiókavédő viselkedése keltette fel a figyelmet, s kézen, illetve mancson fekvő döntés született, ebben a hónapban a gólyák lesznek a főszerepben. Aki bemutatja őket, Vajdics Rozália, nyugalmazott biológia és kémia tanár. Az állatorvosi rendelők közül ezúttal az ortopédiai szolgáltatásokról ismert Gornyaradgonai állatorvosi állomás bemutatására kerül sor. Tappancs és társaival, valamint Cigán Szilviával együtt számít a figyelmükre.
1: Tappancs és társai.
2: Állatbarátok műsora.

0: Egy rendkívüli nyár búcsúztatása kezdődik így augusztus végén, amely az állat és növényvilágot jócskán megviselte. Megszenvedték az emberekkel együtt a kánikulát, helyenként a váratlan égesővel kísért zivatarokat egyaránt. Tappancsnak és társainak szerencséje volt, mert olyan gazdikkal rendelkeznek, akik a kíméletlen körülmények között sem feledkeztek meg róluk. Nekik és minden kedves hallgatónak jó napot kívánok! A Murjavidék jelképeként is emlegetett vándormadár, amely gyakran látható különböző intézetek és egyesületek szimbólumaiban is, a gólya. Általában március végén érkezik, és augusztus végén elhagyja vidékünket. Örvendve fogadjuk, és szomorúan nyugtázzuk, ha valamelyik korábbi fészke a folyó évben üresen maradt. A Tappancs és társaiban a gólyákról beszél nekünk az egyébként más tevékenységéről ismert, de nyugalmazott biológia tanárként e területen is benfentes vendégünk, Vajdics Rozália. Tappancs és társai kíváncsiskodásának köszönhetően a következő percekben kiderül, hogy miért költöznek ide-oda, hogyan készülnek a fiókák érkezésére, mit kezdenek a zivatar vagy kánikula idején ezek a rendkívül látványos nagytestű madarak.
1: A gólyafélékhez tartozik. Nagy termetű, hosszú lábú, hosszú csőrű madár. Csőrük hosszú, piros, a lába is piros. Előre nyújtott nyakkal repülnek, ezzel különböznek a gémektől. Hogyha repülésben látjuk őket, a gémeknek a nyakuk össze van húzva, a gólyáki kinyújtva. Méltóság teljesen jár, és nagyon-nagyon impozáns egy madár. Egy méter magasságot is eléri, és Muravidék jelképe. Muravidéken úgy hiszem, hogy Nagypallinán a falut elnevezték Európska Vász Storkel, vagyis európai gólyafalunak nevezték el, mert abban az időben, ez egy 15 évvel ezelőtt, 15-20 fészek is volt. Most mennyi maradt, azt nem tudhatni, de biztosan, hogy van még nagyon sok, mert a gólyák visszatérnek. Miért térnek vissza? Azért, mert a körülmények újra jobbra változtak. Mit szeretnek a gólyák? A gólyák szeretik a legelőket, a mocsaras réteket, a nyitott tájakat, és szeretnek az ember közelében is lenni. A fehér gólya nem fél az emberektől, megvár bennünket határozott távolságra, és csak akkor repül fel. Ennek ellentéte a fekete gólya, ami épp olyan magasságú, kicsit saványabb, de fekete a feje, a tollazata, csak a hasa fehér, nálunk a fehér gólyánál fordítva van, ez pedig nagyon kerüli az emberi közösséget, szereti az erdőket, és az erdőben, a fákon fészkel. Nálunk akkor, amikor még dolgoztam, és ezzel foglalkoztam, mint szakkör, mint táborok, akkor még a Mura, vagyis itten Bisztricán, abban az erdőben költött egy pár fekete gólya. De én láttam fekete gólyát itt a szerdahelyi átkelőnél is, éppen keresett táplálékot. Ha pedig fekete gólyára vagyunk kíváncsiak, a Ljubljanai állatkertben van nekik egy pár egyed. A fekete gólyák védettek, a fehér gólya is védett, eszmeértik a fekete gólyának nagyon-nagyon sok, sokkal több, mint a fehér gólyái.
0: Na de mi a fehér gólyákat itt nagyon szeretjük a Muravidéken. Említette, hogy Muravidék jelképe, viszont nem csak a jelképe, hanem valahogyan a tavasznak a hirdetője is, hiszen amikor ott, ha jól tudom, április elején már van, mikor március végén megérkezik az egyik gólya a párból, akkor már tudjuk, hogy no, ezen túl már csak szebb idő vár ránk. Miért csak az egyik, és melyik jön?
1: Már március 15-én, elvonulásuk pedig augusztus 20-án kezdődik. Ez a két magyar nagy ünnephez kötődik. Ezt ezzel is tudhatjuk. Március 15-e és augusztus 20-a körül. Március 15-e körül én már nagyon várom a gólyákat, és általában meg is jönnek. Először a hímek jönnek, a fiúk, akik a fészket rendbe teszik. A gólyák nagyon kötődnek a fészkükhöz. Ide jönnek mindig vissza, és mert egy fészekrakás sok időbe, sok energiába telik, ezért a régi fészkeket újítják föl gajakkal, belül pedig bevonják olyan puha mohákkal, füvekkel, tollakkal. Két hét múlva megérkezik a nőstény, a kislány, az anyuka, aki lesz, és itten a gólyák monogámok, de nem mindig ugyanazzal a nősténnyel párosulnak. Amelyik idejön, van úgy, hogy többször is ugyanaz a pár lakja a fészket, de van, hogy a nőstény változtat, vagy elpusztul, vagy nem érkezik ide időben, és hogyha a hím nem talál időben partnert, nem tud szaporodni, ekkor a másik gólyákhoz csatlakozik. Lehet, hogy ilyenkor mi azt szoktuk mondani, hogy rabgólya, hogy akkor verekednek a fészekért, de lehet, hogy olyan nyugodtan csatlakozik hozzájuk, és besekít a kicsik etetésébe is. A hím feladata, hogy előkészítse a fészket, és mikor megérkezik a nőstény, nagy kelepeléssel fogadja, a gólyák kelepelnek, a csőrükkel hozzák elő ezt a hangokat, fejüket hátra előre hajtják, és kelepelnek párzáskor, kelepelnek, mikor kotlanak, és kelepelnek, mikor a kicsinyek megszületnek akkor is. Még most is hallani a kelepelésüket, amikor már a kis gólyák is elhatták a fészküket. Először a nőstény 3-4, de van úgy, hogy 7 tojást is tojik. Általában 3-4-et, az Idingöntérházán 4 kis gólya van, Kámaházán is, Hídvégen is, úgyhogy nagyon eredményes év, és a kis gólyákra az jellemző, hogy amelyik tojást előbb lerakta, abból előbb kifejlődik a gólya. Egy hónapot kotlanak, egy hónap kell a tojásnak, hogy kifejlődjön a kis gólya, kikeljen a kis gólya, és amelyik előbb kikel, az erősebb. És hogyha hiányzik a táplálék, ezt már a szülők észreveszik, akkor a gyengébb gólyákat feláldozzák, ledobják, inkább kevesebb erős egyedet nevelnek, mint 4 gyengét, akik nem képesek az életre vagy a vonulásra. Vagyis ha ott maradtunk, hogy mostan lerakták a tojásokat, mind a 2 gólya kotlik. Egyszer egyik melegíti a tojásokat, másodszor másik. És épp így van az etetéssel is. Én nagyon szeretem figyelni a gólyafészket, kiállok csak a kapuba, és már látom is, a kis gólyák soha nincsenek egyedül. Amikor egyik gólya elmegy táplálékért vagy vízért, a másik úgy helyezkedik el, hogy a testivel védi a kicsinyeket az erős naptól, vagy a széltől, vagy akár mitől. Így váltva etetik őket, hozzák az eledelt, hozzák a vizet. Mikor már a kis gólyák felcseperedtek, már olyan nagyok, hogy a szárnyaikat bontják, nagyon sok munkájuk van, mert már sokat is esznek. 2 hónapos, 9-7-es korukban kirepülnek, nappal érdekes, nincsenek a fészekbe. A szülőkkel elrepülnek valami ilyen nyitott mezőre. Általában várom, hogy itt a házunk előtt buza mező legyen, és akkor ide szokták a gólyák hozni a kis gólyákat. De az idén nem tudom, hová vitték őket. Én azt gondolom, hogy azért nem ide hozták őket, mert itt a szomszéd udvarban, a magas fákon sok ilyen nagy ragadozó madár is tartózkodik. Szerintem ez az oka ennek, mert máskor mindig itt voltak.
2: És akkor védik a fiúkákat.
1: És védik a fiúkákat. És még akkor is legalább 2 hétig hoznak nekik ennivalót, mikor már kirepülnek, és elviszik őket egy nyugodt helyre, ahol ők maguk is járkálhatnak, keresgélhetnek táplálékot, még akkor is legalább 2 hétig etetik őket. Mindig nagyon érdekes volt figyelni, hozták az ebédet, hozták a vacsorát. Mi vizet is szoktunk kitenni, úgy egig messze vittük a kannát, abba is keresüttek a kis gólyák. És utána most már 20-a körül kezdődik a vonulás, és aztán elvonulnak. Nem mindjárt Afrikába, de csoportosulnak, először a fiatal gólyák vonulnak el, idősebb gólyák kíséretében. A fiatal gólyák még nem ismerik az útirányt, és honnan tudják, hogy most el kell nekik vonulni. Ez a biológiai órájuk, ez velük született, ez a génjeikben benn van, és hogyha egy gólya itt marad, már arra is volt példa, az is a vonulás időszakában nyugtalan lesz, mert ez az ösztön hagyja őket. Most már nagyon sokat tudnak a gólyák vonulásáról, a gyűrűzés alkalmával, vagy pedig elektromos órák, vagy valami ilyen, amivel követni tudják a gólya vonulását. És a gólya vonulása Afrikába megy, Dél-Afrikába, Szahara déli részére, legtöbbnyire Csád és Szudán területén telelnek át. A gólyák megvárják a megfelelő szelet, megvárják a széláramlást, és akkor vitorlázhatnak is, kevesebb energiát fektetnek bele. Közelebbi utat is választhatnának a tenger felett, az erdők felett, de ott nincs ez a légáramlás, ami segíti a vonulásukat. A vonulásuk körülbelül 25-26 napig, egy hónapig tart, de visszafelé, amikor indulnak, az pedig egy is fél hónapig húzódik el az ornitológusok kutatása szerint. Akkor ráérnek, tudják, hogy jönnek haza, és időt adnak maguknak.
0: Gólyáknak ezek szerint akkor hol van a haza, és hol van az ideglenes otthonuk?
1: Szerintem a hazájuk itt van, mert itt szaporodnak. Uh-huh. És a gólya akkor jön először ide, amikor már ivarilag érett, amikor már szaporodni tud, 3-4-5 éves korukban, amikor már érzik, hogy felnőttek, hogy szaporodóképesek, akkor teszik meg az utat haza felé, és ekkor tudnak szaporodni.
0: Addig pedig az óvodáskorukat Afrikában élik meg. Az idén nálunk is szinte afrikai körülmények uralkodtak a nyár folyamán, legalábbis a hőhullám és a kánikula miatt, és ilyenkor, amikor láttuk ezeket a gólyákat, akkor ugye több kérdés is felmerült azokban, akik állatbarátok vagyunk. Ezt a meleget hogyan viselik el, vagy amikor az ivatarok vannak, és jégeső van, és ott áll a fészkében a gólya, mennyire elviselhető ez a madár számára?
1: Úgy, mint az ember, alkalmazkodnak. Az állatok is, az ember is, a növények is. És amikor esik az eső, a gólya a szárnyaival betakarja, vagyis maga alá helyezi a kisfiúkat, összehúzódnak a fészekbe, és olyan állapotban vannak, hogy minél kevésbé érje őket a rossz idő. De hogyha nagy jégesű van, az már árt nekik is. A gólya tolla olyan toll, ami mint a vízi madarakra jellemző, zsíros, és aztán a víz lepörög róla. Úgyhogy nem kell féltenünk az állatokat, a természet már úgy teremtette őket, hogy fel tudják találni magukat. És még valami, hogyha valamelyik gólya itt is maradt, és látjuk, hogy jön, és leül, gondoljuk, hogy valami baja van, hogyha közelítünk, és a gólya felrepül, hagyjuk békibe. Ha közelítünk, és a gólya csak próbál menekülni, akkor már segítségre van szüksége. Ilyen esetben hívjuk a megfelelő embereket, akik segítséget tudnak neki nyújtani. De általában a gólyák nagyon, még az állatok általában nagyon-nagyon tudják kezelni ezeket a problémákat, és hogyha igaz nincs segítség, akkor lépjen csak az ember közbe.
0: Igen, ahogyan a gólyák esetében Vajdics Rozália aláhúzta, csak akkor segítsünk az állatokon, amikor önmaguk képtelenek erre. És itt jön Mojca esete. A tappancs macska rokonának a sérülése miatt, amely bizony magától nem gyógyult volna be, ortopédiai műtétre volt szüksége. És a véletlen is úgy akarta, hogy a gornyaradgonai állatorvosi állomáson történjen a beavatkozás, ahol éppen az ortopédiai szolgáltatások a specialitásuk. A magazint az említett állategészségügyi rendelő bemutatásával folytatjuk. Tappancs bandája Ljuba Fekonyával, a gornyaradgonai állatorvosi állomás igazgatójával, egyben ortopéd állatorvossal beszélte meg az interjút. De ahogyan az lenni szokott, a megbeszélt időpont későbbre csúszott, mert megérkezésünkkor még folyt a műtét. Így akaratlanul tanúi voltunk egy pomerániai törpespic tért kalács műtétjének. Utána készítettük a most hallható beszélgetést.
2: Tappancs és társai.
0: Ljuba Fekonya állatorvos, a gornyaradgonyi állatorvosi állomás igazgatója, aki a csontszövetek orvoslására, az ortopédiai műtétek területére szakosodott. Miért az ortopédia?
3: Hvala za obisk na naše veterinarske postaje. Na naše veterinarske postaje se ukvarjamo med drugim tudi z ortopedijo.
4: Köszönjük, hogy ellátogattak a mi állatorvosi állomásunkra, ahol többek közt az ortopédiával is foglalkozunk. Szóval az állategészségügyi szolgáltatások keretében ortopédiai műtéti beavatkozásokat végzünk. A veterinában ezt a területet ritkábban fedik le. Ugyanakkor az idevágó patológiai esetek száma napról napra nagyobb. És így a kereslet is egyre növekedett. Persze ez az a terület, amelynek elvégzését szeretni kell. Folyamatosan szükség van a továbbképzésre. Jó magam, minden ortopédiai szakelőadás után bosszankodom magamra, mert előtte azt hittem, már mindent tudok. És mindig valami új technikát ismerek meg. Egyre több a diagnosztika, amely nagyon közel áll a humán medicinához. A korszerű állatortopédia a minimális és nélkülözhetetlen munkaeszköz a röntgen. Azonban nagyon sokszor a diagnosztika túl hiányos, és szükség van mágneses rezonanciára, illetve komputeromográfiára. Igaz, ezzel gornyaradgonán még nem rendelkezünk, de a közelünkben található rendelőkben már ezek a műszerek is megvannak. Azon gazdikat, akik érdekeltek, kedvencükkel erre a kiegészítő diagnosztikára is beutaljuk. Ezzel a gyógykezelést, egyben pedig a gazdi döntését is megkönnyítjük, hiszen alaposabb fény derül a kedvenc nehézségeire, és arra, meggyógyítható-e az állapot, vagy inkább csak a fájdalomcsillapító kezelésre van lehetőség. Sajnos gyakran előfordul, hogy a csontvázon és az izomzaton a patológiai elváltozások olyannyira rosszak, hogy a palliatív terápián túl már nincs más lehetőség.
0: Melyek a leggyakoribb ortopédiai beavatkozások a kutyáknál és a macskáknál?
3: Moram reči, da se dejansko skrb lastnikov živali, kaj se mačk in psov tiče, za moje pojme.
4: Ami a macska és kutyagazdikat illeti, azt kell mondanom, hogy gondoskodásban teljes változás történt. Az elmúlt 10-15 évben az említett állatok iránti viszony jelentősen megváltozott. Szerintem az emberek nagyon jól odafigyelnek és megfigyelik kedvencüket, rengeteg tudással rendelkeznek, számtalan kérdéssel jönnek, aztán a közösségi hálózatokon is sok mindent meg lehet tudni, noha itt néha félrevezető infok is megjelennek. Általában azonban az emberek sokat tudnak, s ritka kivételekkel nem várnak túl sokat. Idejében elhozzák az állatorvoshoz a kedvenceket. A múltban több volt a sérülésből, traumából. Miért? Hát régebben kevesebb állatot ivartalanítottak. Az ivartalanítás nem csak a nem kívánt szaporulatot akadályozza meg, az ivartalanított egyedek jobban szeretnek az ember közelében maradni. Az állatokat mostanában nem hagyják magukra. Ebből kifolyólag jelentősen csökkent a gázolás miatti traumás esetek száma. Ebből tehát kevesebb, míg az ortopédiai esetekből egyre több van. Ezek a fajtákra vonatkoztathatók. A degeneratív elváltozások következményei néha a vele született hibák okozzák. És egyre több tulajdonos az ortopédiai műtétet választja, mert hatékony. Az állatnak megkönnyíti az életét, csökken a fájdalom, és ennyi az egész.
0: Mojca esetében elszakadt keresztszalag miatt, a most látott műtét pedig a kutyus tért kalácsficama miatt volt szükséges. A két beavatkozás milyen gyakorisággal fordul elő, illetve milyen ortopédiai műtétekre kerül sor legtöbbször?
3: Poškodbe križnik vezi nekje ortopedski problém.
4: A keresztszalag sérülés úgymond az egyes számú ortopédiai probléma. Ugyan nem a macskáknál, mert náluk ez nem éppen gyakori jelenség. A macskák esetében trauma, illetve egy külső erő hatására szakad el a térdben a keresztszalag. Más a kutyák története. Hogy esetükben mi okozza ezt a sérülést, még nem derült ki teljesen. Az eddigi tanulmányok eredményei arra utalnak, hogy a túl korai ivartalanítások részben befolyásolhatja az elváltozást, azonban megerősítő bizonyíték erre nincs. Tény azonban, hogy a kutyák csontozatán előforduló panaszok között a térdkalács elváltozásai jelentik az egyes számú problémát. Tehát a keresztszalag sérülés mellett a tért kalács ficam gyakori, elsősorban a kistestű kutyafajtáknál. Ezen egyedeknél igazából kialakul a csontváz elváltozása, amiatt testtartásban, járásban is észrevehető. A tért kalács ficamból később keresztszalag szakadás is lehet, ami tovább bonyolítja a dolgokat, és a gazdinak plusz költséget is jelent, hogy egy ilyen műtétet ki is tudjon fizetni.
3: Dodaten strošek, ki je potreben potem za lastnika, tako operacija se veras finansira.
0: Bizony az állategészségügyi szolgáltatásoknak ára van, hiszen csak kevés kedvencnek van biztosítása, ami minden költséget nem is fedez. Természetesen a költségek, a beavatkozások, ortopédiai műtétek komolyságától és bonyolultságától is függnek. Fekonya igazgató, önöknél mit vállalnak, illetve mit nem?
3: Pravzaprav ni ortopedskega posega, ki ga ne delamo tu endoprotez kolkov.
4: Igazából nincs olyan ortopédiai beavatkozás, amelyet ne vállalnánk. Amit nem csinálunk, az a csípőprotézis beültetése. Nem azért, mert ezt nem akarjuk. Az a probléma, hogy nálunk nagyon kevesen döntenek kedvencük esetében a csípőprotézis beültetése mellett. Azért, mert ez nagyon nagy költségekkel jár. Tudni kell, hogy egy ilyen terjedelmi műtéthez plusz ortopédiai felszerelésre is szükség van, amelyet újabban a forgalmazók bérbe is adnak az állatorvosi rendelőknek. De hát mivel ebből olyan kevés van, kérdés, hogy észszerű lenne-e vállalni az ilyeneket. Nem utolsó sorban tapasztalat is kell egy ilyen műtéthez. A tapasztalatokat pedig csak bizonyos számú műtéttel lehet megszerezni. Először képzés, aztán segédsebészként megfigyelés, és a végén néhányszori önálló csípőprotézis beültetés kell ahhoz, hogy elegendő tudást szerezzünk a sikeres csípőprotézises műtéthez. Ez egyelőre itt nálunk még probléma. Miközben Szlovéniában, a Topolšicai állatkórházban ezeket a műtéteket is elvégzik.
0: A Gornyaradgonai Állatorvosi Állomás egyike a 8 Muravidéki Állatorvosi Rendelőnek, ahol az imént közelebbről bemutatott ortopédiai tevékenységük mellett mással is foglalkoznak.
3: Na veterinárske postaje Radgona nas je zaposlenih 7 veterinárov pa 8 veterinárskih technikov.
4: A Radgonai állatorvosi állomáson 7 állatorvos és 8 állategészségügyi technikus dolgozik. 5 állatorvos a kisállatokkal foglalkozik, kutyákkal, macskákkal. Az egyik állatorvosnőnk az egzotikus állatok gyógykezelésével foglalkozik. A csapat tagjai egy-egy területre szakosodtak. Egyesek ortopédiával, van aki a belgyógyászattal, vagy például a sztomatológiával foglalkozik. Két állatorvosunk továbbra is a tenyészállatok, pontosabban a szarvasmarha és a sertés ellátással foglalkozik. Három község tartozik hozzánk, Apache, Radenci és Gornja-Radgona, és szükség esetén még más község is.
0: Nyilatkozta Tappancs és társainak Ljubo Fekonya állatorvos, a Gornja-Radgonai állatorvosi állomás igazgatója. Kedves állatbarátok, noha az időjárási viszontagságok enyhébbek, az állatokról nem szabad megfeledkeznünk. Akik állandó jelleggel segítségünkre szorulnak, a szabadon élő cicák. Számukra továbbra is eledel gyűjtőpontot biztosít a Lendvai RTV stúdió. Az adományozott brikettit és konzerveket a Muravidéki Állatvédő Egyesület önkénteseinek segítségével juttatjuk el a kóborcicákhoz. Aki akar, így is segíthet. Tappancs és társai, valamint Vajdics Rozália, Ljubo Fekonya, Pisznyák Attila, Györkös Gorán, Király Tomislav és Cigán Szilvia, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hónap múlva találkozunk, tartsanak velünk akkor is a viszonthallásra!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, következik a szombati terepjáró. A lendvai Boroké volt a főszerep a lendvai szüret előestéjén. A Vinárium Fesztivál keretében a Rózsavárosi Parkban rendezték meg a lendvai borok estjét, ahol 7 lendva vidéki borász mutatta be kínálatát. A látogatók vörös, fehér és rozéborokat, valamint pezsgőket kóstolhattak, miközben közelebbről is megismerhették a helyi borászatokat és a vidék bor kultúráját. Az eseményt a lendvai turisztikai és fejlesztési közintézet szervezte. Fticsalines járt az eseményen.
2: A Rózsavárosi Park árnyas fái alatt ezúttal is jól ismert pincészetek és a fiatalabb borászgeneráció képviselői kínálták boraikat. A Landwines, a Vinaritlop, a Vinál, valamint a Smej, a Krampács, a Kulcsár és a Magdics borászat várta a látogatókat. A kínálat is változatos volt. Fehér, vörös és rozéborok, valamint pezsgők kerültek a poharakba. A lendva vidéki borászatban egyre inkább jelen van egy fiatalabb nemzedék is, amely saját elképzelésekkel keresi a helyét a helyi boros életben. Közéjük tartozik Jean Ritlop, aki a Vinár Ritlop képviseletében érkezett a lendvai borok estjére.
3: Ja, v bistvu pridelujemo mlada vina, sveža vina, večinoma se z nizkoalkoholno stopnjo, pridelujemo špricer vino z vrst.
4: Tulajdonképpen fiatal, friss borokat készítünk, többnyire alacsony alkoholtartalommal. Készítünk fröccs bort, ami egy száraz bor. Emellett van egy félédes rozénk is, amely Zweigeltből és kék frankosból készül. Van még egy félédes küvénk is, amely szavinyót, fehér burgundit és szürke barátot tartalmaz. Véleményem szerint a rozé a legjobb, mert kellemes nyári bor, alacsony az alkoholtartalma, és van egy különleges frissessége. Az egész tulajdonképpen a koronavírus járvány idején kezdődött, amikor karantén volt. Akkor kezdtünk el segíteni a nagypapánknak a szőlőben, mert ott találtuk meg a nyugalmunkat. Akkor jöttünk rá arra is, hogy sokkal kellemesebb a természetben, a szőlőben dolgozni, mint egy irodában vagy egy gyárban. Ekkor szerettünk bele ebbe az életformába.
3: Kretánszmo našli nekši svoj mír v naravi in takrát smo pazili isto da je dosti lepši delati v naravi, v vinogradu, kot pa v pisarni, v tovarni in takrát smo se zaljubili v ta način življenja.
2: Paller Péter ugyancsak a fiatal lendvai borászok közé tartozik. A Landwines borásza évről évre visszatér a rendezvényre, így számára sem ismeretlen a Rózsavárosi Park közönsége.
5: Azokkal a borokkal mutatkozunk a mai napon be, amik vannak a pincé, amik maradtak, úgyhogy amikor azt gondoljuk, hogy itt a helyük. Van egy olasz Riesling küvé, különböző más fajtákkal, kis traminével, sárga muskotájjal, meg furmintal, van egy Pinot Noir, és van egy Pinot Noir Rosé, meg van egy Petnat küvé.
2: Miért tartják fontosnak, hogy minden éven eljöjjenek erre az eseményre?
5: Szerintem az miatt is, hogy már legalább összejülünk évente, legalább egyszer a borászok kicsit találkozunk, megkóstoljuk egymástól a borokat, meg hát persze a hazaiaknak is bemutatjuk, amit csináltunk az elmúlt évben, az években.
2: Saját borászatának építésén dolgozik Larisa Ferletics Zelko és férje Marko Zelko is.
6: Szóval a Vinál három fajta borral készültünk, egyik a fröccsbor, Bécsár, akkor van még kettő más, Muskát Otonel, az száraz aromatikus bor, nem édes, mert mindenki a első asszociáció, hogy édesbor, és tramini és szürke barát kombináció, az is félszáraz aromatikus bor. Az urammal mi ketten még elég fiatalok vagyunk, úgyhogy el szeretnénk kezdeni a munka mellett egyelőre a cégünket, úgymond a Vinált, úgyhogy kics promócióra, hogy az emberek megismernek bennünket, meg szeretjük dolgozni, szeretjük ezt a munkát, szeretjük promovírozni a borunkat, beszélni az emberekkel, és jól érezni magunkat, úgyhogy kis munka, kis szórakozás, és ez a valami a kombináció, ami kijön.
2: Érdekes, amit mond, mert sokan elhagyják a szőlőt, önök pedig ugye fiatalként átveszik és gondozzák. Ez honnan jön, vagy miért?
6: Most kicsit szarkasztikusan mondom, de többen, akik elhagyják a bort, több esélyünk van akkor nekünk is, hogy előre léphetünk, de ez már az uram kezdte, már kiskora óta szőlőben volt a nagypapájával, úgyhogy ez megy generációból generációba, úgyhogy imádja. Amikor mondom, nem vagy kimerülve, munka, szőlő, ez a, mindig ez a felelet, ez adja az energiómat, a jókedvet, a értelmet.
2: Miközben a parkban még az előző évjáratok borai kerültek a poharakba, a szőlőhegyeken már a közelgő szüretre készülnek. Kulcsár Bojánt ezért arról kérdeztük, milyen termésre és évjáratra számít idén.
7: Hát igaz, hogy kis specifikus az év. Hát én elvárom, hogy jó szüret lesz, minőségű lesz, biztos jó lesz, mennyiségre azt nem tudom pillanatnyilag pontosan megmondani, de én jó évjáratot várok.
2: Önök már elkezdték a szüretet?
7: Nem, de pedig jövő héten biztos elkezdek, igen. És akkor egy két hétig biztos ebben foglalkozunk.
2: A Rózsavárosi Parkban nem csak a helyiek kóstolgattak, egy vidám társaság egészen Pécsről érkezett.
8: Juhász Gábor vagyok, és Pécsről jöttem a Bakkusz Borklubnak a képviseletében, és most vagyunk negyedszer itt Lendván, Zsinórban, és hát imádunk idejönni, fantasztikus a hangulat, a vendéglátás, pazart, úgyhogy szomorúak lennék, ha ki kéne hagyni.
2: És milyen borokat kóstoltak eddig?
8: Igazából tavaly voltunk a négy alkalommal először úgy, hogy pénteken is jöttünk, úgyhogy jellemzően csak az itteni borklubnak a saját borait kóstoltuk. Most tavaly volt alkalmunk kóstolni másokat is. Hát kóstoltuk itt a naturborokat, kóstoltunk itt. Most Rajnai Rieslinget, egy szenzációs Furmin Pezsgőt kóstoltunk, és hát még az elején állunk, tartunk a borsornak, de nagyon finom borok vannak, úgyhogy gratulálunk a termelőknek.
2: Az est hangulatához a borok mellett a zene is hozzájárult. A Színház és Hangversenyterem nyári színpadán a Duh Quartet gondoskodott a jó hangulatról.

0: Lendvai Szüret ma itt a Lendva óvárosában, illetve hát a környező utcánkban is természetesen, és a helyszínről már adott hangulatriportot, meg egyéb jelentkezése is volt Cigán Szilviának, most megint itt van a vonalban.
1: Még egyszer jó napot kívánok a tisztelt rádióhallgatóknak, most már a Városháza elől, a régi háromszög helyszínéről, ahol a színpad is áll, és ahol Lucia és Martina nagyon ügyesen konferálják az érkező csoportokat. Már elmentek mellettünk a borlovagok, a borászati és szőlészeti egyesületek, a folklór csoportok, és most bemutatkoznak azok a csoportok, akikkel az imént beszélgettem, amikor még lent a Szlomség településében készülöttek. Na, akit leemeltem most éppen a csoportok elől, mert mindenkinek köszönetet mond egy csekély ajándékkal, az Lendvai község polgármestere Magyar János. Mennyire elégedett a mai Lendvai Szürettel? Ez nem is jubileumi, semmi, egy 47. Egy 47.
2: Jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió kedves hallgatójának. Nagyon örülök, én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres, ennyi nép összejött az út mellett két felről, az egész útvonal hosszúságában tele van néppel, és mindenki vidám. Akik még részt vesznek a felvonulásba, azok még látni, hogy milyen entuziazmussal, örömmel, odaadással kedveskednek az ide látogatók, a nézőknek. Nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok arra is, hogy idén 9 csapattal bővült tavalról a létszám a csapatoknak, és több mint 700 személy van ebben a felvonulásban. Én nem mondhatok más, mint köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ugye az egyesületeknek, a helyi közösségeknek és a határon túl ide látogató borvitézeknek, akik a Lendva község, a lendvai borászat tiszteletére minden évén azért eljönnek, és ahogy beszéltem is, a emlék ajándékot átadtam nekik, nagyon odaadóan és nagyon nagy köszönettel jönnek ide, hiszen nagyon jól érzik magukat, és ez a legfontosabb része neki, hiszen ez a rész, ami most van, a későbbi szórakoztató rész is nagyon fontos, és hogyha jól érzik magukat, akkor látni, hogy visszalátogatnak. Ugyanúgy a csapatok is, ahogy mondtam, hogy minden évről évről most már kezdenek bővülni, úgyhogy örülök, örülök, örülök.
1: Természetesen a mai rendezvény valóban sikerélmény lett, de ez a központi rendezvénye, mondhatjuk ezt, ugye a Bográsvész mellett és a jövő heti Vinárium évfordulós rendezvény mellett, ez a háromra alapszik a Vinárium Fesztivál. Na de szélesebben, polgármester úr, gazdasági szempontból, esetleg kapcsolatok teremtéséről, vállalatok megismeréséről, mennyire fontosak az ilyen nagyméretű idegenforgalmi rendezvények?
2: Nagyon fontos, hiszen nagyon sok ide látogató van, akik bent, amit ma mondtam, a felvonulásban bent vannak, azok is fontos részvételi személyek, és akik még ide látogatnak, fontos személyek, már a Bográs Fesztivál ma, és persze még fogják látni a jövő héti vináriumi, jubileumi ünnepelést, ott is sok vendéget várunk. Ez egy fontos tény arra, hogy Lendvának a hírnevét a határon túl, és persze a gazdaságnak is fontos, hiszen akik kihasználják ezt az alkalmat, hogy turizmusban tevékenykednek, hogy valami bejövetel van. Másik még új kapcsolatokat, új ismeretségeket, és az mindig hozzátesz anna, hogy a vállalatuk sikeréhez egy fontos tényező a kapcsolatteremtés. Úgyhogy én erre biztos, hogy nagyon örülök, és kívánom is, hogy mindenki ezt használja ki, jöjjön, barátkozzon, és sokszor nem is gondolja az ember, hogy milyen személyekkel itt lehet találkozni, és ez a legfontosabb része neki, hogy spontán ismerkedésből egy nagy vagy vállalati együttműködési lehetőség, vagy pedig baráti kapcsolat teremtésre.
1: Esetleg van-e elképzelés már arra, hogy mit lehet még jobban csinálni?
2: Van már a Bogrács Fesztivál...

0: Muravidéken, a Muravidéken túl is, és örülök neki, hogy minden éven bővítettük, tudtunk hozzátenni valami más, valami újat, és mindegyik rendezvény sikeres. Nem lehet mondani egyik, hogy most kollapsz vagy keves látogató, hanem évről évre ezek a rendezvények, amit kezdtünk, nagyon sok ide látogató is élvezik, az a legfontosabb része, hogy élvezik. És minden éven a műsor, vagyis a kínálat minősége emelkedik, és ez az, ami jellegzetesen húzza is a népeket, vagyis a ide látogatókat, hogy jönnek, hiszen hogyha minőséges kínálat van, akkor elégedett nézőközönség is van. És ez a célunk, hogy mindenki, aki ide jön, az elégedett arccal és mosolyjal megyen el.
1: Kedves hallgatóink, ugye, aki egyszer boltos, az örökké boltos, és a jó boltos tudja, hogy hogyan kell megvenni a vevőt. Polgármester, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, én pedig a kedves hallgatóknak elmondom, még nincs vége a felvonulásnak, hát a műsornak meg egyáltalán nem. Hadd ismételjem meg, hogy azon túl, ami állandóan elérhető, tehát az ételkülönlegességek és a jó hangulat, azon túl természetesen 16 órakor körülbelül a főszínpadon ott lesz a folklórfesztivál, nemzetközi, osztrák, magyar, szlovén, roma, tehát minden.
2: Szerb, horvát,
1: elfelejtettem, de jó, hogy súg nekem a polgármester. Szóval ezt is élvezhetik. Természetesen a hangulat az növekszik, és mindjárt ott azt hiszem 18 óra után már az első zenekar, aztán a főkoncert. Na, most ez itt a reklám helye, nem szabadna elmondanom, de elmondom. Zlata Zsila, és utána a Pörljava Kazaliste. Így igaz?
0: Így van, és szeretettel várjuk az esti szórakoztatási részre is, hiszen szép idő van kilátogatni, csak is hívogató, úgyhogy még hát a csapatok, akik föllépnek magában, sikeresek, úgyhogy mindenképpen egy jó buli várható éjszakára is.
1: Hát így van. Azt hiszem, hogy mi többet már nem tehetünk. Ez a legfontosabb, hogy önöket meghívtuk, és hogy itt lehetnek velünk a Lendvai szüreten. Természetesen az időjárás is kedvez, úgy látszik mégis jó döntés volt, hogy délután van a felvonulás, mert ugye emlékeznek, délelőtt még esett az első Lendván, most viszont nagyon kellemes, sőt, még a sivatagi por is valahova eltűnt, és az eget is látni lehet néhány fölhővel. A hangulat egyre jobb, önök pedig jöjjenek Lendvára, a főutcára, Malom utcába, bárhova, ma megéri. Stúdió.
3: Nagyon szépen köszönjük Szilvinek, hogy egész eddig vitte itt a prímet, és ennyire szépen részletesen beszámolt a 47. lendvai szüretről. Gyakorlatilag minden vonatkozásban, és ez még mindig kevés lenne, akkor a Rádió Facebook oldalán a képeket is megnézhetik majd, hogyha ez lesz csalogató, akkor legyen úgy, várja önöket Lendva egészen estébe hajlóan. Mi pedig folytatjuk tovább könnyű zenékkel. Kellemes délutánt mindenkinek!

0: Egy kis mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mazel, egy kis mázli fesztivál Sálóciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálóci községháza előtti botlatóköveknél. A 18.30-tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem. Ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálóci és Domonkosfa. Egy kis mázli, rengeteg

A hét zeneszámát hallgattuk meg. Egy-két értesítés következzék. A Muravidéki Mintagazdaság idén is gyűjtőpontként kapcsolódik be a búza adománygyűjtési akcióba. Az eredetileg meghirdetett időpontot meghosszabbították, augusztus végéig van lehetőség, hogy leadják a felajánlásokat. Aki szeretne búzával hozzájárulni ehhez a kezdeményezéshez, még megteheti a Muravidéki Mintagazdaságban. Aztán a Lendvai Kétnyelvű Középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a lassan kezdődő tanévben lesz fakultatív magyar nyelvoktatás ismét. Erre szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Eddig az értesítések, és akkor még egy kis zenére van időnk ebben az órában. 9 perc múlva 4 órakor híreket mondunk, majd a következő órában pedig jön majd a hétvégi randevút, tartsanak velünk.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkány-szigetet választanám. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkányperejének ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni, vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét.
2: Következő adásunkban Borsos Florával Szegedre, a napfény városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.
3: MMR.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztőt hallják. Jelentős torlódások alakultak ki ma délután a szlovén utakon. Több mint 10 kilométeres torlódásról jelentenek a Gorenskoj autópályáról a Karavanke alagút előtt Ausztria felé. Baleset miatt lezárták az alagutat mindkét irányba. Torlódások vannak a Jesenice felé vezető párhuzamos úton is. A Steyr autópályán lassan halad a forgalom Slovenska Bystrica lyuk és Kolorebro, illetve Drámia és Pletovária között. Torlódások alakultak ki a Ljubljanai nyugati és déli elkerülőn, valamint a tengermelléki autópályán Koper felé, illetve Ljubljana irányában. Elfogták azt a 24 éves szomori férfit, aki szombaton engedély nélkül ellopott egy Cessna kisrepülőt a kalocsai repülőtérről, majd kényszerleszállást hajtott végre. A férfi a landolás után hátrahagyta a gépet, és zavart állapotban az 512-es úton sétált. Egy autós megpróbált neki segíteni, a férfi azonban beült a járműbe és el akart hajtani, amit az utas megakadályozott. A rendőrök ezután elfogták, a férfi ittas volt. A Magyar Honvédség korábban közölte, a radarok észlelték az engedély nélkül felszállt repülőt, ezért két Gripen vadászgépet is irasztottak. A gépet a kényszerleszállás után megtalálták, a történtekben senki sem sérült meg. Legalább 37 ember meghalt egy orosz dróntámadásban Kijev közelében, ahol egy lőszerraktár ért találat. Az ukrán hatóságok szerint a raktárban robbanó anyagokat tároltak, ezért a támadás után hatalmas tűz és több robbanás történt. A Kijevhez közeli Bucsa járásban található területről több mint 400 embert evakuáltak. A hatóságok szerint az áldozatok száma tovább emelkedhet. Az ukrán hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán 233 orosz drónt semmisítettek meg. Közben Oroszország, Belgorod és Rosztov térségéből is ukrán dróntámadásokról számoltak be. Rosztov régióban a hatóságok szerint 7 ember megsebesült. Sport. 2-0-ra nyert a Mojstrovina Bystrica ellen ma délután a Nafta U15-ös csapata az élvonal harmadik fordulójában. Virág és Zamuda voltak a gólszerzők az első félidőben a Lendvai Futballakadémián. Az U17-es csapat 2-0-as vereséget szenvedett a Bystrica ellen.
2: Időjárás.
1: Délután a tengerparton napos, máshol változóan felhős idő várható. Elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Éjszaka fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Holnap sok lesz a napsütés. Reggel helyenként köd képződhet. A hajnali 12-17 fok után napközben 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Jelentős torlódások alakultak ki ma délután a szlovén utakon. Több mint 10 kilométeres torlódásról jelentenek a Gorenskoj autópályáról a Karavanke alagút előtt Ausztria felé. Baleset miatt lezárták az alagutat mindkét irányban. A Steyr autópályán lassan halad a forgalom Slovenska Bystrica lyuk és Golorebro, illetve Drámlje és Pletovária között.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Sziasztok!
1: Üdv a műsorban!
0: Ma Lára
1: és Alida tart veletek.
0: Mai adásunkban az önfejlesztés alapjairól és annak megvalósításáról fogunk beszélni.
1: Aztán hallhattok könyv és filmajánlót is.
0: Ha kedvetek van velünk randevúzni, akkor tartsatok velünk a zeneszám után is. Né!

0: Egyre gyakrabban emlegetett kifejezés, mind a közbeszédben, mind a pszichológia világában az önfejlesztés.
1: Azonban mielőtt belevágnánk, fontos utána járni a legfőbb lépéseknek. Hiszen bár könnyen gondolhatnánk, hogy nincs másra szükség, csupán önmagunkra, az út sokszor mégsem könnyű.
0: Önmagunkkal foglalkozni több szempontból sem egyszerű feladat. Egyrészt rossz beregződésünk lehet, hogy saját magunkat nem helyezhetjük előtérbe, hiszen ez valamiféle egoizmus sugall.
1: Pedig a valóság az, hogyha saját magunkat a megfelelő pályára helyezzük, az az emberi viszonyainkra is építően hat.
0: A másik nehézség az önfejlesztés útján lépkedve, hogy akár komolyabb, milyen elásott gondolatokkal, vágyakkal, elnyomott érzésekkel is szembe kell néznünk.
1: Ez a tény minden építő folyamatra igaz, ezért érdemes kitartani és megerősíteni az elhatározást az első komolyabb kihívásra.

0: Az önfejlesztés összetett fogalom. Magába foglal minden olyan dolgot, ahol tudatos munkával növekedést érhetünk el.
1: Túlléphetünk félelmeinken, csiszolhatjuk egyes képességeinket, levetkőzhetjük rossz szokásainkat, alakíthatunk kevésbé szeretett tulajdonságainkon.
0: Az önfejlesztés lehet szakmai vagy emberi előrelépés, érintheti a szellemet, de a lelket, az érzelmi életünket is.
1: Éppen emiatt sokféle módon juthatunk hozzá közelebb, miközben a cél ugyanaz. Ledönteni egy korlátot, elégedettebbé, termékenyebbé válni az élet eltérő területein.
0: Lehet magánéleti vagy szakmai válság, régóta érzett üresség vagy kiégés. Esetleg a döntésre való képtelenség az ok, amiért felmerül az önfejlesztés igénye.
1: Az első lépést mindig az önismeret jelenti. A haladás ugyanis csak úgy érhető el, ha tisztán megfogalmazzuk, hol tartunk, milyen kompetenciákkal, milyen érzelmi háttérrel rendelkezünk.
0: Amíg ezeknek a tényezőknek nem vagyunk tudatában, addig a célok is kevésbé lesznek tiszták és konkrétak.
1: Az önismeretről persze tudjuk, hogy folyamatos feladatot jelent az életünk során. Változni mindig változhatunk, egészen gyökeresen, vagy akár apróságokat illetően is. A lényeg, hogy találjunk valamit, ami lendületedet és kapaszkodót teremt.
0: Az önismeret azonban nem járhat egyedül, itt jön képbe a lifelong learning.
1: Az élethosszig tartó tanulás képessége rendkívül fontos lett a 21. században szükséges kompetenciák között, hiszen a világ körülöttünk annyira gyorsan változik, hogy minden szakmában elengedhetetlen az állandó tanulás, a továbbképzés, a friss információk megszerzése és az új körülményekhez való alkalmazkodás.
0: Míg a lifelong learning lényege, hogy tovább építjük ismereteinket egy adott témán belül, vagy esetleg teljesen új területekre kalandozunk, addig az önfejlesztés során gyakran válik feladattá, hogy elsőként lebontjuk a falakat, illetve visszalépünk 2-3-at.
1: A személyes növekedés során szembe kell néznünk azzal is, ha egy elágazásnál nem a megfelelő irányba kanyarodtunk, és ez okozott fennakadást az életünkben.
0: Ehhez mérten pedig vissza kell térnünk az adott kereszteződéshez, hogy újra definiálhassuk az úti célt.

0: Az önfejlesztés folyamata akkor vezethet sikerhez, ha azzal a tudattal vágunk bele a munkába, hogy akár hosszú időt is igénybe vehet az előrelépés.
1: Fontos, hogy alapos mérlegelés követően határozott döntést hozzunk, és ne csak belekóstoljunk az önfejlesztés egy-egy fázisába.
0: Emellett lényeges, akár írásban is, nyomatékot adni a kitűzött céloknak, és a megfelelő kitartással és lelkesedéssel elindulni, hogy ne adjuk fel a küzdelmet az első akadályoknál.
1: Ne feledjük, az önfejlesztés nem csak kihívásokat állít elénk, hanem pozitív élményt is jelent. Megismerhetjük kompetenciáinkat, szembesülhetünk vele, miben kell fejlődnünk, és örülhetünk annak, hogy a fejlődésre mindig van mód.
0: Most pedig következzen néhány tipp, melyek segíthetnek mindazoknak, akik az önfejlesztésen gondolkoznak, vagy már annak útját járják.
1: Ahogy már kiemeltük, első feladatunk saját magunk megfogalmazása. Választ kell találnunk a ki vagyok én kérdésre, ami nem mindig egyszerű.
0: Mivel az emberi személyiség számos rétegből épül fel, az önismeret maga is több szinten valósulhat meg. Elsőként érdemes az általános tudnivalókat összegyűjteni saját magunkról. Alapvető nehézségeinket, erényeinket, mit szeretünk magunkban, milyen jellemzőinken változtatnánk szívesen.
1: Ezután mélyebbre is áshatunk. Őszintén elemezhetjük a tetteinket, döntéseinket, a válaszutakhoz való viszonyulásunkat.
0: A harmadik lépcsőfok a társas kapcsolataink feltérképezése.
1: Az önismereti munkára, valamint ezzel együtt az önfejlesztés folyamatára sokféle módszert alkalmazhatunk, a különböző szakaszokban akár más-más metódusokat is.
0: Az önismereti könyvek sokat segíthetnek önfejlesztésünk folyamatában.
1: A könyvpiacon ma már számos hasonló témájú kötet megtalálható, de legyünk óvatosak. Mielőtt kiválasztjuk a számunkra legszimpatikusabb kötetet, tájékozódjunk annak hitelességéről. Nézzünk utána, ki a szerző, mi a végzettsége, van-e szakmai múltja.
0: A naplóírás szintén nagy segítségünkre lehet már az önfejlesztési folyamat kezdeteitől, hiszen azzal, hogy megfogalmazzuk, mi történt velünk, milyen érzések munkálkodnak bennünk, mit szerettünk vagy nem szerettünk adott életszakaszainkban, nem csak reflektálunk önmagunkra, de nagyobb teret biztosítunk arra is, hogy kívülről nézzünk a helyzetünkre vagy nehézségeinkre.
1: Remek lehetőség a mai világunkban, hogy számos szakmai beszélgetést könnyedén elérhetünk.
0: Sokaknak azonban könnyebb csapatban fejlődni, vagy célokat kitűzni, ezért érdemes elgondolkodni az önfejlesztő tréningeken és workshopokon is.
1: A következő nagy lépés az önfejlesztés útján a változtatás a szokásainkon.
0: Egyes berögzült rossz szokásainkon igazán nagy kihívás változtatni, és ebben semmiképpen sem mellőzhető a tudatosság.
1: Ez az önfejlesztés egyik legmagasabb lépcsőfoka, amely során nem csak elhagyunk bizonyos frázisokat, hanem helyettük azok egy pozitív formáját vesszük fel, és ezt természetes viselkedésként építjük be személyiségünkbe.
0: Végül pedig, ami még nagyban hozzájárulhat a sikerünkhöz, az a testedzés.
1: Sokszor a lélekkel foglalkozó szakemberek is javasolják a rendszeres mozgás bevezetését, hiszen a sport az egyik legjobb önfejlesztő módszer, mivel nem csak a testünkre van remek hatással, hanem a stressz és szorongás szintünket is csökkenti.
0: Most pedig következzen egy zeneszám, utána pedig könyv és filmajánlónkat hallhatjátok.

0: könyvajánlónkban Freida McFadden a Tökéletes fiú című könyvét ajánljuk figyelmetekbe.
1: Erika Kressnek tökéletes családja van, és tökéletes élete. Egészen addig, amíg egy este be nem csenget hozzájuk két nyomozó.
0: Egy középiskolás lány, nyomtalanul eltűnt Erikáék csendes, kertvárosi környékéről.
1: A rendőrség a legrosszabbtól tart. Gyilkosság történt. És feltehetően Erika kamasz fia, Liam volt az utolsó, aki élve látta a lányt.
0: Erika mindig is érzett valami sötétet és nyugtalanítót a látszólag kifogástalan idősebb gyerekében. Szeretné azt hinni, hogy ártatlan.
1: Ám ahogy a bizonyítékok egyre gyűlnek, már nem tudja tovább tagadni az igazságot. Lehet, hogy Liam valami elképzelhetetlen dolgot követett el.
0: Erikának fel kell tennie magának egy kérdést. Meddig hajlandó elmenni egy anya, hogy megvédje a gyermekét?

38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: A Pixar egyik legismertebb filmsorozata 2026-ban tér vissza a Toy Story 5-tel.
1: Woody, Buzz Lightyear és többi játék új kalandba keveredik, ezúttal pedig a történet középpontjában az áll, hogy találják meg a helyüket egy olyan világban, ahol a gyerekek figyelmét már a modern technológia is versenybe száll.
0: A film a megszokott humorral és érzelmes pillanatokkal folytatja a közel 30 éves sorozatát.

0: Kedves hallgatóink, mai randevunk véget is ért.
1: Ne feledjétek, egy hét múlva is lesz randevú.
0: Addig is. Sziasztok!

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 17 óra van. A szélsőségesen asszályos idei évben a szokásosnál jóval kevesebb villamos energiát termeltek a drávamenti maribori vízerőművek. A Drávsk Elektrárne Maribor adatai szerint az év első 7 hónapjában a termelés mindössze a 10 éves átlagos érték 54%-át ért el. A társaság szerint a visszaesés elsősorban az alacsony vízhozam és a csapadék hiány következménye. A termelés a tervezetnél is alacsonyabb. Az egész éves mennyiséget azonban egyelőre nem lehet megbízhatóan előrejelezni, mert az nagyban függ az év hátra lévő részének hidrológiai viszonyaitól. Ha a szlovén kormány nem változtat az árképzési képleten, kedden várhatóan emelkedik a 95-ös benzinára, miközben a dízel és a fűtőolaj jelentősen olcsóbb lehet. A Finance számításai szerint a benzin literenként körülbelül 2 centtel, 1,62 centre drágulhat a strádákon és a gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon. A dízel ára ugyanakkor több mint 8 centtel, mintegy 1,82 centre csökkenhet. A fűtőolaj ára várhatóan hasonló mértékben mérséklődik, literenként körülbelül 1,43 centre. A tartós asszály és a hőhullámok miatt Magyarországon augusztusra szinte teljesen eltűntek a természetes nektár- és virágpor források. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a virágpor hiány a magyar méhállomány 80%-át érintheti. A méhészek szerint a mostani helyzet 2027 tavaszán jelentős méhcsalád veszteséghez vezethet, és a következő évi méztermést is veszélyeztetheti. Az egyesület ezért az Agrártárcához fordult, és azt kéri, a várható méhállomány csökkenést ne tekintsék a méhészek mulasztásának, hanem vegyék figyelembe a szélsőséges időjárás okozta rendkívüli helyzetet. Sport. Második mérkőzését is elveszítette a szlovén férfi röplabda válogatott a krakkói Wagner emléktornán. A franciák 3-1-re győztek. A szlovén csapat ezúttal szinte valamennyi meghatározó játékosát nélkülözte. Fabio Soli svédcsi kapitány a tartalékoknak adott lehetőséget. Szlovénia vasárnap az Egyesült Államok ellen zárja a felkészülési tornát az Európa-bajnokság előtt.
0: Időjárás.
2: Este már nem várható több csapadék. Éjszaka fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Holnap sok lesz a napsütés. Reggel helyenként köd képződhet. A hajnali 12-17 fok után napközben 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: Továbbra is több mint 10 kilométeres tolódásról jelentenek a Gorenszkoj autópályáról a Karavanke alagút előtt Ausztria felé. Az osztrák oldalon is állnak a gépkocsik. Szlovénia felé időszakosan lezárják az alagutat. A Steyr autópályán lassan halad a forgalom Szlovenska Bystrica lyuk és Golorebro, illetve Drámje és Pletovária között. A tengermelléki autópályán Postojna előtt tolódik a forgalom Koper felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreinket hallják. 10 év után megváltoztatja jól ismert logójának feliratát az Instagram. A Meta tulajdonában lévő közösségi oldal új betűtípust vezet be. A korábbi kissé dőlt karaktereket egy modernebb, gépiesebb hatású forma váltja fel. Adam Mosseri az Instagram egy modernebb, gépiesebb hatású forma váltja fel. Adam Mosseri az Instagram vezetője szerint a felirat már egy évtized

Szigorúbb és egységesebb biztonsági követelményeket vezethet be az Európai Unió a virtuális magánhálózatok, vagyis a VPN-ek számára. A cél, hogy a felhasználók nagyobb biztonságban tudhassák internetes forgalmukat és könnyebben megállapíthassák, mennyire megbízható egy-egy VPN szolgáltatás. Az új keretrendszert a kiberrezilienciáról szóló uniós jogszabály részeként dolgozták ki. A szabványtervezet egységes, auditálható kiberbiztonsági követelményeket határozna meg az Európában értékesített VPN-ek számára. Ezek feladata, hogy titkosítsák és elrejtsék a felhasználók internetes forgalmát. Emellett arra is használhatók, hogy valaki olyan online szolgáltatásokat vagy tartalmakat érjen el, amelyek az adott országban nem hozzáférhetők. Jelenleg azonban a felhasználóknak nehéz megítélniük, hogy egy VPN valóban olyan biztonságos-e, mint amilyennek a szolgáltató állítja. A keretrendszer kidolgozásában az uniós intézmények mellett iparági szereplők is részt vettek. A cél az, hogy az Európai Unióban használt és forgalmazott VPN szoftverek egységes, kötelező biztonsági és hitelesítési követelményeknek feleljenek meg. A mesterséges intelligencia terjedésével egyre nagyobb problémát jelent az adatközpontok energia és vízigénye. Az iparági előrejelzések szerint az adatközpontok áramfogyasztása akár 5 éven belül megduplázódhat. Egy San Franciscó-i startup, az Aikido Technologies erre egészen szokatlan megoldást kínál. Az adatközpontokat a tengerre költöztetné. A vállalat új koncepciója egyetlen úszó platformon egyesíteni a szélturbinát, az akkumulátoros energiatárolót és a moduláris adatközpontot, vagyis a számítási kapacitást közvetlenül a megújuló energiaforrás mellé helyeznék. A platform 3 nagy szerkezeti lábbal rendelkezne, ezekben kapnának helyet a szervereket tartalmazó zárt adatközponti modulok. A tetején egy nagy teljesítményű szélturbina termelné az energiát, a felesleget pedig akkumulátorok tárolnák. A technológia egyelőre kísérleti fázisban van. Az Aikido első 100 kW-os prototípusát egy felújított Vestas szélturbinával építenék meg, és a tervek szerint 2026 végén kezdheti meg működését az Északi-tengeren Norvégia partjainál. Ha a koncepció működőképesnek bizonyul, az úszó adatközpontok egyszerre jelenthetnének megoldást az AI növekvő energiaigényére, a szárazföldi adatközpontok helyigényére és a hűtés problémájára. Megszünteti eddigi alkotói bevételmegosztási programját az X. A közösségi platform szeptember 7-én zárja le a jelenlegi rendszert, az utolsó kifizetések pedig várhatóan szeptember 11-e körül érkeznek. Az új Original Content Rewards Program már nem egyszerűen a prémium felhasználók megtekintései után fizet. Az X célja, hogy azokat az alkotókat jutalmazza, akik saját hírekkel, elemzésekkel, szakértelemmel, történetekkel vagy éppen szórakoztató tartalmakkal járulnak hozzá a platformhoz. A változtatás hátterében az áll, hogy a korábbi rendszerben a figyelemért járt a pénz, ezért sokan mások virális videóit töltötték újra, minimálisan átszerkesztett tartalmakat készítettek, vagy rövid reakcióra ösztönző bejegyzésekkel próbáltak minél több megtekintést szerezni. Az új szabályok szerint nem számít eredetinek a félrevezető vagy hamis tartalom, más felhasználó bejegyzésének másolása, illetve más platformról átvett tartalom sem. Saját videók, fotó, grafikák, mémek, riportok, elemzések és olyan reakciók viszont jogosultak lehetnek jutalomra, amelyek való új információt vagy értéket adnak hozzá az eredeti tartalomhoz. Az X szerint az új modellel egyszerre ösztönözheti a jobb minőségű tartalmak készítését és a prémium előfizetések számának növekedését. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

0: Elárulod, hogy mit rajzolsz éppen?
1: Minecraftot.
0: Az micsoda?
1: Az ilyen Minecraft, az ilyen videójáték.
0: Miért pont ezt rajzoltad le?
1: Hát én szeretem azt a videójátékot.
0: És milyen színeket alkalmaztál?
1: A zöld, a zöldben a sól. Én azon szeretem a rajzolást is, meg a színezést.
0: Mit szeretsz jobban, rajzolni, Marcel, vagy színezni?
1: Színezni, meg rajzolni.
0: Lányok, ti jobban szeretek rajzolni, vagy színezni?
2: Én jobban szeretek inkább rajzolni.
0: Mit szeretsz leginkább rajzolni?
2: Hát leginkább ilyen szivárványt, meg olyan szép dolgokat.
0: Izabella, te hol tudsz leginkább rajzolni? Itt az iskolában, vagy otthon, vagy másutt?
3: Én otthon mindenhol szeretek. Meg astronautokat, meg planetiket inkább szokok rajzolni. Azért, mert amikor nagy leszek, akkor szeretnék urhajós lenni.
0: Hova kerülnek ezek a rajzaitok?
3: Hát én az anyukámnak szoktam odaadni.
0: Mit mond rá?
3: Hogy nagyon szép, megköszönöm.

Másfél perccel múlt el 3:46, érkezünk majd nem sokára napi krónikával 18 órától. 25 fok körüli a hőmérséklet, odakint szépen süt a nap, úgyhogy a felhők odébb álltak, most már derült lesz az ég felettünk a folytatásban is. Bár éjszaka lehet némi felhősödés, de holnap is nagy részt derült időre készülhetünk. Bár lesz némi felhősödés, de holnapra csapadékot már nem mutat az előrejelzés. A hőmérsékletek a maihoz hasonlóan alakulnak majd. Mindenkit szeretettel várnak továbbra is ide Lendvára, a 47. lendvai szüret rendezvényeire. Maga a felvonulás ugyan már lezárul, de természetesen a kísérő programok még tartanak, és folytatódnak egészen az esti órákig, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak itt nálunk, tehát akkor nem sokára némi zenét követően 18 órától a napi krónikával jelentkezünk.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm a Krónika hallgatóit! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Donner Tíme a műsorvezető összegzi az elmúlt órák fontosabb eseményeit, először röviden címszavakban.
2: Jelentősen visszaesett a Dráva vízerőműveinek termelése.
1: Változhatnak az üzemanyagárak Szlovéniában.
2: Magyar Péter miniszterelnök szerint Mohács a talpraállások története.
1: Ellapott kis repülővel szállt fel Kalocsán egy férfi.
2: Éheznek a méhek az asszály miatt.
1: Legalább 37 halott egy Kijev környéki orosz dróntámadásban.
2: Tadej Pogácsán súlyos bukás után feladta a Vueltát.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek.

0: A szélsőségesen asszályos idei évben a szokásosnál jóval kevesebb villamos energiát termeltek a Dráva menti maribori vízerőművek. A Dravske Elektrárne Maribor adatai szerint az év első 7 hónapjában a termelés mindössze a 10 éves átlagos érték 54%-át érte el.
1: A társaság szerint a visszaesés elsősorban az alacsony vízhozam és a csapadékhiány következménye. A termelés a tervezetnél is alacsonyabb, az egész éves mennyiséget azonban egyelőre nem lehet megbízhatóan előrejelezni, mert az nagyban függ az év hátralévő részének hidrológiai viszonyaitól. A Dravske Elektrárne Maribor Szlovénia legnagyobb megújuló energiatermelője. A vállalat az elmúlt 15 évben jelentős változást tapasztalt a Dráva vízhozamában.
0: Ha a szlovén kormány nem változtat az árképzési képleten, kedden várhatóan emelkedik a 95-ös benzinára, miközben a dízel és a fűtőolaj jelentősen olcsóbb lehet.
1: A Finance számításai szerint a benzin literenként 2 centtel 1,62 euró drágulhat a töltőállomásokon. A dízelára ugyanakkor több mint 8 centtel 1,82 euró csökkenhet. A fűtőolajára várhatóan hasonló mértékben mérséklődik, literenként körülbelül 1,43 euró. Az olajpiacon a múlt héten lefelé fordultak az árak. A Brent típusú kőolaj hordonként 89,31 dollár zárta a pénteki kereskedést, ami több mint 5%-os csökkenés az előző héthez képest.
0: A talpraállások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök szombaton Mohácson a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő szerint Magyarország elvesztette a sorsdöntő csatát, de nem tűnt el, hanem a történelem nagy törései után mindig képes volt újrakezdeni.
1: Magyar Péter hangsúlyozta, Mohács, Muhi, Világos, Trianon, a világháborúk és 1956 mind a magyar történelem fájdalmas fejezetei, de egyben azt is bizonyítják, hogy a nemzet a legnagyobb veszteségek után is talpra tudott állni. Úgy fogalmazott, a megmaradás nem történelmi csoda, hanem emberek millióinak mindennapi döntése. Magyar Péter szerint Mohács legfontosabb üzenete 500 év után is az, hogy egyetlen vereség sem jelenti a magyar történet végét. A mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégén ünnepi szentmisét is bemutattak, és a mohácsi nemzeti emlékhelyen megáldották az új emlékkápolnát. Délután a sátorhelyi egykori csatatéren hagyományőrzők részvételével elevenítették fel az 1526-os csatát. 500 éve, 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásban legalább 14 ezer magyar áldozat volt.
0: Elfogták azt a 24 éves szomori férfit, aki szombaton engedély nélkül ellopott egy Cessna kisrepülőt a kalocsai repülőtérről, majd kényszer leszállást hajtott végre. A férfi a landolás után hátrahagyta a gépet, és zavart állapotban az 512-es úton sétált.
1: Egy autós megpróbált neki segíteni, a férfi azonban beült a járműbe és el akart hajtani, amit az utas megakadályozott. A rendőrök ezután elfogták. A férfi ittas volt, azt még vizsgálják, hogy más szer hatás alatt állt-e. Jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt indult ellene eljárás, letartóztatását kezdeményezik. A Magyar Honvédség korábban közölte, a radarok észlelték az engedély nélkül felszállt repülőt, ezért 2 Gripen vadászgépet is riasztottak. A gépet a kényszerleszállás után megtalálták, és a helyszínen maradtak a mentőegységek érkezéséig. A történtekben senki sem sérült meg.
0: A tartós asszály és a hőhullámok miatt Magyarországon augusztusra szinte teljesen eltűntek a természetes nektár és virágpor források. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a virágpor hiány a magyar méhállomány mintegy 80%-át érinti.
1: A virágpor a méh családok legfontosabb fehérje forrása, amely nélkülözhetetlen a lárvák és a fiatal méhek fejlődéséhez. A kiszáradt vízpartok és nedvesebb területek miatt a méheknek egyre messzebbre kell repülniük táplálékért és vízért, ami nagyobb energiafelhasználással és pusztulással jár. A nektárhiány miatt a méh családok egymásra is támadhatnak, ami tovább növeli a veszteségeket. A méhészek szerint a mostani helyzet 2027 tavaszán jelentős méhcsalád veszteségekhez vezethet, és a következő évi méztermést is veszélyeztetheti. Az Egyesület ezért az Agrártárcához fordult, és azt kéri, hogy a várható méhállomány csökkenést ne tekintsék automatikusan a méhészek mulasztásának, hanem vegyék figyelembe a szélsőséges időjárás okozta rendkívüli helyzetet.
0: A splitti kórházban pénteken meghalt egy 79 éves férfi, aki súlyosan megsérült a több mint két héttel ezelőtti Omis közelében pusztító erdőtűzben. Ő a tűzvész második halálos áldozata. Három sérült állapota továbbra is válságos.
1: A tűz augusztus 13-án este tört ki, majd a búra miatt rendkívül gyorsan terjedt. Több száz embernek, köztük számos turistának kellett elhagynia otthonát. Több tucat ház és autó égett ki. A lángokat csak másnap délelőtt sikerült megfékezni. A tűzben mintegy 40 ember sérült meg, közülük heten súlyosan. Több sérültet Zágrábba szállítottak kezelésre. A tűz első halálos áldozata egy 34 éves bosznia-hercegovinai állampolgár volt.
0: Legalább 37 ember meghalt egy orosz dróntámadásban Kijev közelében, ahol egy lőszerraktárat ért találat. Az ukrán hatóságok szerint a raktárban robbanó anyagokat tároltak, ezért a támadás után hatalmas tűz és több robbanás történt.
1: A Kijevhez közeli Bucsa járásban található területről több mint 400 embert evakuáltak. A hatóságok szerint az áldozatok száma tovább emelkedhet. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadás a közeli lakóházakban, valamint egy idős és fogyatékkal élő embereket ellátó intézményben is jelentős károkat okozott. Zelenszkij felelősségre vonást ígért azoknak, akik engedélyezték, hogy a lőszerraktár lakott terület közelében működjön. Az ukrán hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán 233 orosz drónt semmisítettek meg. Közben Oroszország Belgorod és Rosztov térségéből is ukrán dróntámadásokról számolt be. Rosztov régióban a hatóságok szerint 7 ember megsebesült.
2: Sport.
0: Tadej Pogácsár bukott a Vuelta 8. szakaszán 30 km-rel a cél előtt és feladta a versenyt. Pogácsár az út szélén haladt, amikor egyensúlyát vesztette, egy másik versenyzőnek ütközött, majd a kormányon átesve a földre zuhant. A szlovén kerékpáros a bal vállát fájlalta, és hiába próbált tovább menni, erre nem volt képes. A 27 éves versenyző saját lábán szállt be a mentőautóba, amely kórházba vitte. Pogácsár 7 szakasz után magabiztosan vezette az összetettet. A szakaszon már korábban is történt két bukás, az egyikben Primož Roglič is érintett volt. 2-0-ra nyert a Mostrovina Bystrica ellen ma délután a NAFTA U15-ös csapata az élvonal harmadik fordulójában. Virág és Zamuda voltak a gólszerzők az első félidőben a Lendvai Futball Akadémián. Az U17-es csapat 2-0-as vereséget szenvedett a Bystrica ellen. 2-0-ra nyert idegenben a NAFTA U19 a másodosztályban. A Rogáska ellen Horváth és Perc voltak a gólszerzők. Második mérkőzését is elveszítette a szlovén férfi röplabda válogatott a krakkói Wagner emléktornán. A franciák 3-1-re győztek. A szlovén csapat ezúttal szinte valamennyi meghatározó játékosát nélkülözte. Szlovénia vasárnap az Egyesült Államok ellen zárja a felkészülési tornát az Európa-bajnokság előtt.
1: Időjárás. Este már nem várható több csapadék, éjszaka fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Holnap sok lesz a napsütés, reggel helyenként köd képződhet. A hajnali 12-17 fok után napközben 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Több mint 9 kilométeres torlódásról jelentenek a Gorenzkói autópályáról a Karavanke alagút előtt Ausztria felé. Az osztrák oldalon is állnak a gépkocsik, Szlovénia felé időszakosan lezárják az alagutat. A Steyr autópályán lassan halad a forgalom Szlovenska Bystrica Jug és Golorebro, illetve Drámje és Pletovárje között. A Muravidéki autópályán Posztony előtt torlódik a forgalom Koper felé.
0: Esti krónikánkat hallották, a híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Donner Tími a műsorvezető és Györkös Korán hangtechnikus nevében kívánok további kellemes rádiózást és szép estét. A viszonthallásra!

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Ha egy igazán különleges helyet kellene mondanom, akkor a Boszorkány-szigetet választanám. A hagyomány szerint itt hajtották végre Szeged utolsó boszorkányperejének ítéleteit a 18. században. Ma azonban egy csendes, természetközeli terület a Tisza partján, ahol remekül lehet sétálni, kerékpározni, vagy egyszerűen csak élvezni a folyó közelségét.
2: Következő adásunkban Borsos Florával Szegedre, a Napfény városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtök óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Kedves hallgatóink, augusztus 29-e van, szombat este, nem sokára 7 óra lesz. Véget ér a vezetett műsorrész, úgyhogy búcsúzik a délutáni stáb. Köszönjük, hogy velünk rádióztak. Szabó Rudolf volt a hírszerkesztő, Györkös Gorán a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető. A kollégák nevében búcsúzunk, de rádiózhatnak továbbra is az MMR-rel. Lesz majd mese, lesznek könnyű zenék és terepjáró ismétlés is ez utóbbi 20 órától. Aztán pedig a zenéki a főszerep, és ne feledjék, nem csak a Muravidéki Magyar Rádió további műsora várja önöket, hanem Lendva is. Az esti programokkal mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: a Budapesti Magyar Rádióval.
1: Móra Ferenc, Szalonta falai. A török világban egyszer az jutott az eszükbe a szalontai hajdúknak, hogy jó volna az ő városukat erős kőfallal körülkeríteni. Azaz, hogy nem is a hajdúk gondolata volt ez, hanem a szalontai főbírói, Bezzeg Gedeon uramé. A hajdú vitézek ellenben igen haragosan csörgették a kardjukat. Hát az meg mire való volna? A sasok fészke nem szorul bástyára. De van ám olyan sas is, amelyiknek kihullott a szárnya. Nevetett csúfolódva Bánkai Ádám, a nyalka hajdú hagynagy. Öregember volt a főbíró, botra támaszkodott már kard helyett. Elértette, hogy ő az a szeged szárnyú sasmadár, de nem vette zokon a tréfát. Inkább még kapott is rajta. Bízik az öcsém, uram, szilajsasoknak nem kell bástya. Annál jobban kell a jámbor bárányoknak. Na, ezt meg a hajdúk értették el. Bizők csak olyan szálló vendégek voltak otthon. Néha esztendőszámra se látta őket Szalonta. Olyan világ volt az, hogy a harc volt akkor a kenyérkeresete minden épkézláb embernek. Csak az öregek maradtak otthon, meg a gyerekek, meg az asszonyok. Azokra bizony nagyon ráfért volna az a kőkerítés. Igaza van főbíró uramnak, látta be a hajdúk hadnagya. Szabad ország útja ez a szegény város minden dúvadnak. Hol a váradi török égeti le, hol a berényi német sarcolja meg. De ha kőfalunk volna, azon mind a kettő betörné a fejét, bizonykodott a főbíró. Nem ér itt a beszéd semmit, lógatták a fejüket a hajdúk. Kő kellene ahhoz, de sok, az pedig mifelénk elfelejtette teremteni az Úristen. No, no, mosolygott a főbíró. Más is kell ahhoz, munkás kéz, amelyik a kőből falat rak. Úgy szétrebbentek ettől a szótól a vitéz hajduk, mén méhek a füstől. Mi csoda, hogy ők követ hordjanak, meg meszet oltsanak, vakoló kanalat szorongassanak. Úgy eltisztultak Szalontáról, hogy meg se álltak az ország sarkáig. Bezzeg uram pedig éppen ezt akarta. Attól tartott, hogy ezek a tűzvérű legények elrontanák az ő tervét. Azért nem is szólt arról senkinek, csak kapta magát, leszaladt a váradi basához. Nagyságos basa úr, borult elejben a gyalázatosan. Engedd meg, hogy a te palástodba fogódhasson Szalonta városa. A basának nagyon a szívére szolgált ez az alázatosság, nem igen szoktatta hozzá a hajdúk városa, beterítette palástjával Bezzeg uramat. Mondjad, no jó ember! Sokat sanyargat bennünket a német a berényi várból. Szeretnénk ellene kőfalat húzni a város körül, ha kövünk volna hozzá. Na, azt adhatok, mert nekem semmibe se kerül, ajánlotta nagy kegyesen a basa. Csak aztán, ha kész lesz a fal, megjelensd, mert én is ott akarok lenni az avatásán. Tele voltak a váradi vár pincéi német foglyokkal. Azok hordták a követ a bihari hegyekből, vagy fél évig Szalonta alá. Akkor aztán a berényi várba kocogott föl Bezzeg uram. Ott már német volt az úr. Tejfölnek hívták a várkapitány, de csak Tejfölnek mondta azt a magyar ember. Annak mondta a szalontai bíró is. Kéréssel jövök, Tejföl uram. Sokat sanyargat bennünket az a váradi basa. Szeretnénk ellene megvédeni a városunkat kőfallal. A követ már össze is hordtuk nagy fáradtsággal, csak olyan kellene, aki falat rakjon belőle. Ha segítenél rajtunk, uram, hálával lennénk iránta. Farkas, mondja, borjúláb! Csapott a tenyerébe Tejföl uram Bezzeg uramnak. Van egy pár száz török foglyom, azokkal fölrakadhatod azt a falat. Csak aztán az avatásra el ne felejts meghívni. Na, de hiszen nem volt Bezzeg Gedeon ez felejti ember. Fél esztendő se telt bele, mikor már szalajtotta követeit a két pártfogó úrhoz. Készen vannak szalontafalai, meg lehet tartani a fölavatást. Csak mentül többen jöjjenek, nagy jó urai még, hogy annál nagyobb legyen az a parádé. Na lett is olyan nagy parádé, hogy országra szólt a híre. Volt a főbírónak annyi esze, hogy ugyanarra a napra hívja meg mind a két kedves vendéget. Meg is érkezett mind a kettő, és éppen szalonta kapujába szaladtak egymásnak. De úgy ám, hogy itt-ott maradt csak belőlük épp kézláb ember. A váradibas a turbán nélkül vitte haza a kopasz fejét, Tejföl uramnak meg nagyon is fejébe verték azt a sisakot. Bezzeg uram meg a bástya tetejéről nézte a csetepatét nagy lelki gyönyörűséggel, kart helyett a görbe botjára támaszkodva. Na, lám-lám, mosolygott csendesen. Mégiscsak jó az öreg a háznál. Na, ezt csináld utána, édes fiam, Bánkai Ádám.
0: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek. Jó éjszakát. Szép álmokat. Szép álmokat.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

kapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van, így vesztegel a pillanat, ideben csak pörögök.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, következik a szombati terepjáró. A Lendvai Boroké volt a főszerep a Lendvai Szüret előestéjén. A Vinárium Fesztivál keretében a Rózsavárosi Parkban rendezték meg a Lendvai Borok estjét, ahol 7 Lendva vidéki borász mutatta be kínálatát. A látogatók vörös, fehér és rozéborokat, valamint pezsgőket kóstolhattak, miközben közelebbről is megismerhették a helyi borászatokat és a vidék bor kultúráját. Az eseményt a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet szervezte, Fticsalines járt az eseményen.
2: A Rózsavárosi Park árnyas fái alatt ezúttal is jól ismert pincészetek és a fiatalabb borászgeneráció képviselői kínálták boraikat. A Landwines, a Vinaritlop, a Vinál, valamint a Smej, a Krampács, a Kulcsár és a Magdics borászat várta a látogatókat. A kínálat is változatos volt. Fehér, vörös és rozéborok, valamint pezsgők kerültek a poharakba. A Lendva vidéki borászatban egyre inkább jelen van egy fiatalabb nemzedék is, amely saját elképzelésekkel keresi a helyét a helyi boros életben. Közéjük tartozik Jean Ritlop, aki a Vinár Ritlop képviseletében érkezett a lendvai borok estjére.
3: Ja, v bistvu pridelujemo mlada vina, sveža vina, večinoma se z nizko alkoholno stopnjo, pridelujemo špricer vino z vrst.
4: Tulajdonképpen fiatal, friss borokat készítünk, többnyire alacsony alkoholtartalommal. Készítünk fröccs bort, ami egy száraz bor. Emellett van egy félédes rozénk is, amely Zweigeltből és kék frankosból készül. Van még egy félédes küvénk is, amely Sauvignont, fehér burgundit és szürke barátot tartalmaz. Véleményem szerint a rozé a legjobb, mert kellemes nyári bor, alacsony az alkoholtartalma, és van egy különleges frissessége. Az egész tulajdonképpen a koronavírus járvány idején kezdődött, amikor karantén volt. Akkor kezdtünk el segíteni a nagypapánknak a szőlőben, mert ott találtuk meg a nyugalmunkat. Akkor jöttünk rá arra is, hogy sokkal kellemesebb a természetben, a szőlőben dolgozni, mint egy irodában vagy egy gyárban. Ekkor szerettünk bele ebbe az életformába.
3: Tam smo našli nekši svoj mir v naravi in takrat smo pazili isto, da je dosti lepše delati v naravi, v vinogradu, kot pa v pisarni, v tovarni in takrat smo se zaljubili v ta način življenja.
2: Paller Péter ugyancsak a fiatal lendvai borászok közé tartozik. A Landwines borásza évről évre visszatér a rendezvényre, így számára sem ismeretlen a Rózsavárosi Park közönsége.
5: Azokkal a borokkal mutatkozunk a mai napon be, amik vannak a pincé, amik maradtak, úgyhogy amikor azt gondoljuk, hogy itt a helyük. Van egy olasz rizling küvé, különböző más fajtákkal, kis traminével, sárga muskotájjal, meg furmintal, van egy Pinot Noir, és van egy Pinot Noir rosé, meg van egy Petnat küvé.
2: Miért tartják fontosnak, hogy minden éven eljöjjenek erre az eseményre?
5: Szerintem az miatt is, hogy már legalább összejülünk évente, legalább egyszer a borászok kicsit találkozunk, megkóstoljuk egymástól a borokat, meg hát persze a hazaiaknak is bemutatjuk, amit csináltunk az elmúlt évben, az években.
2: Saját borászatának építésén dolgozik Larisa Ferletics Zelko és férje Marko Zelko is.
6: Szóval a Vinál 3 fajta borral készültünk, egyik a fröccsbor, bécsár, akkor van még 2 más, muskát otthonel, az száraz, aromatikus bor, nem édes, mert mindenki a első asszociáció, hogy édesbor, és tramini és szürke barát kombináció, az is félszáraz, aromatikus bor. Az urammal mi ketten még elég fiatalok vagyunk, úgyhogy el szeretnénk kezdeni a munka mellett egyelőre a cégünket, úgymond a Vinált, úgyhogy kics promócióra, hogy az emberek megismernek bennünket, meg szeretjük dolgozni, szeretjük ezt a munkát, szeretjük promovírozni a borunkat, beszélni az emberekkel, és jól érezni magunkat, úgyhogy kis munka, kis szórakozás, és ez a valami a kombináció, ami kijön.
2: Érdekes, amit mond, mert sokan elhagyják a szőlőt, önök pedig ugye fiatalként átveszik és gondozzák. Ez honnan jön, vagy miért?
6: Most kicsit szarkasztikusan mondom, de többen, akik elhagyják a bort, több esélyünk van akkor nekünk is, hogy előre léphetünk, de ez már az uram kezdte, már kiskora óta szőlőben volt a nagypapájával, úgyhogy ez megy generációból generációba, úgyhogy imádja. Amikor mondom, nem vagy kimerülve, munka, szőlő, ez a, mindig ez a felelet, ez adja az energiómat, a jókedvet, a értelmet.
2: Miközben a parkban még az előző évjáratok borai kerültek a poharakba, a szőlőhegyeken már a közelgő szüretre készülnek. Kulcsár Bojánt ezért arról kérdeztük, milyen termésre és évjáratra számít idén.
7: Hát igaz, hogy kis specifikus az év. Hát én elvárom, hogy jó szüret lesz, minőségű lesz, biztos jó lesz, mennyiségre azt nem tudom pillanatnyilag pontosan megmondani, de én jó évjáratot várok.
2: Önök már elkezdték a szüretet?
7: Nem, de pedig jövő héten biztos elkezdek, igen. És akkor egy két hétig biztos ebben foglalkozunk.
2: A Rózsavárosi Parkban nem csak a helyiek kóstolgattak, egy vidám társaság egészen Pécsről érkezett.
8: Juhász Gábor vagyok, és Pécsről jöttem a Bakkusz Borklubnak a képviseletében, és most vagyunk negyedszer itt Lendván, Zsinórban, és hát imádunk idejönni, fantasztikus a hangulat, a vendéglátás, pazart, úgyhogy szomorúak lennék, aki kéne hagyni.
2: És milyen borokat kóstoltak eddig?
8: Igazából a tavaly voltunk a négy alkalommal először úgy, hogy pénteken is jöttünk, úgyhogy jellemzően csak az itteni borklubnak a saját borait kóstoltuk. Most tavaly volt alkalmunk kóstolni másokat is. Hát kóstoltuk itt a naturborokat, kóstoltunk itt. Most Rajnai Rieslinget, egy szenzációs Furmin Pezsgőt kóstoltunk. És hát még az elején állunk, tartunk a borsornak, de nagyon finom borok vannak, úgyhogy gratulálunk a termelőknek.
2: Az est hangulatához a borok mellett a zene is hozzájárult. A Színház és Hangversenyterem nyári színpadán a Duh Quartet gondoskodott a jó hangulatról.

0: A Muravidék hullámhossz.
1: MMR.
2: Lent a hegyen van egy pincel.
1: Muravidéki mulatós.

0: rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt elé, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, hófencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá?
1: Megveszek egy új cipőt.

Afrika húzzá ma én már. Nem leszünk gyarmat, arra ma húzzá ma én már.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt.

Haragtóval éppen, de ha nem mondod, mi a bajod, még azt hiszem, hogy nincsen, mert tudod, hogy evidens, bennem él, él. Egy a világunk, a sok kicsit, de meg te meg én. Nem mondtam, hát mondom, nem hagyom, hogy elbeszél. Közös univerzumunk, közös.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.